0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Változik a gyermekvédelmi törvény. Ügyeljünk a tűzifa vásárláskor. Megcsodálhatjuk a legkedvesebb céklát. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Megszavazta a parlament a gyermekvédelmi törvény módosítását. A kormány a javaslattal egyebek mellett a kiskorúak számára elérhető szexuális erőszakot, manipulációt és kizsákmányolást propagáló médiatartalmakkal szemben akart így módon fellépni. A jogszabály egyúttal kötelező és gyorsított helyzetfelmérést rendel el a kórházban hagyott gyerekek esetében. A csomagot a Fidesz és a KDNP gendertörvénynek nevezte, ellene voksolt és a Mi Hazánk sem támogatta. Másról is szavaztak a honatyák, részben módosította például az egészségügyi kamarákról szóló törvényjavaslatot a ház, elfogadta az idei költségvetés módosításához benyújtott összegző javaslatot és azt a törvényi változtatást, amelynek alapján a kereskedelmi gázolaj esetén év végéig 25 forinttal magasabb összegű jövedéki adót lehet visszaigényelni. Ez a 7,5 tonna feletti kamionokra és buszokra vonatkozik. Csak megbízható helyről rendeljünk tűzifát. Erre hívja fel a figyelmet az országos erdészeti főfelügyelő. Legyen gyanús, ha túl olcsón árulják kilóját, és a postaládákba bedobott szórólapok ára is legyenek irányadóak. Nagy Dániel rádiónknak elmondta, a Nébih honlapján található egy ellenőrző lista, amelyen a regisztrált legálisan árusítókat sorolják fel.
2: Ha beütjük a keresőprogramba azt, hogy EUTR és tűzifa, vagy Nébih és tűzifa, akkor megtaláljuk ezt a tűzifa vásárlás ellenőrző listát. Van egy fekete listánk, amire azokat a telefonszámokat rakjuk föl, ahol már valamilyen jogszerűtlen értékesítés vagy csalás történt, és a honlapon van egy olyan tűzifát okosan alkalmazás, ahol pedig azt tudjuk megnézni, hogy településünk környékén kik azok az erdőgazdálkodók, akik tűzifát árusítanak.
1: Cékla lett Budapest új kedvence. Már látható a fővárosi állat és növénykert India házában a cékla névre hallgató 5 hónapos vörös panda kölyök. A kis jövevény Budapesten született, és anyja augusztusi elvesztése után gondozói nevelték fel. A veszélyeztetett fajhoz tartozó egyed már elég fejlett ahhoz, hogy önállóan boldoguljon, ezért biztonságos körülmények között a közönség számára is megtekinthető helyen cseperedik tovább. Felhők takarhatják a napot, de pár órára kitisztul az égbolt. Olykor szemerkélhet az eső. A légmozgás döntően gyenge marad. 16-17 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap kezdetben sokfelé beborul, majd napközben északkelet felől egyre több felé elvékonyodik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként futózápor érkezhet. Több felé feltámad a légmozgás. Hajnalban párás, ködös tájak is előfordulhatnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Ismét elérhető az Erasmus Plus. Csökkentek a vonatkésések. Kihirdették a legjobb erdei szálláshelyeket. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Véget ért a Magyarország ellen indított uniós eljárás. 4 év után zárult le egy korszak. Ez azt jelenti, hogy 4,2 milliárd eurós EU-s forrás szabadul fel hazánk számára. Az Európai Unió tanácsának döntésével Magyarország számára újra elérhető az Erasmus Plus és a Horizont Európa program. A tagállamok konszenzussal döntöttek az eljárás befejezéséről. Nagyjából 5%-kal többen utaztak vonattal a Balatonhoz, mint tavaly nyáron. A késések száma csökkent a főszezonban. Erről számolt be Vitézi Dávid miniszter közösségi oldalán, kifejtve a legforgalmasabb hetekben 65-ről 72%-ra nőtt a járatok pontossága. A MÁV javított a sínek állapotán is, a déli és északi parti vonalakon, valamint a déli pályaudvaron csaknem 27 kilométeren végzett pályakarbantartást, több helyen megszüntette a lassú jeleket és 120 km/órára emelte a szerelvények sebességét. Megvan az ország kedvenc erdei szálláshelye. Lezárult a közönség szavazás. A Soproni hegységben található MUK turistaház lett az év turistaháza. A megújult létesítmény a voksok több mint 40%-át gyűjtötte be a 10 döntős közül. Erről Bántakács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiónkban.
2: Összesen 9005 szavazat érkezett be a 10 döntős természetközeli szálláshelyre. A győztes 3656 szavazatot kap, tehát elég nagy fölénnyel nyert. Az év turistaháza kampány célja, hogy megmutassuk azt, hogy a turistaházak már sok esetben kényelmes, modern, korszerű és akár többnapos kikapcsolódásra is alkalmas szálláshelyek, miközben megmaradt a természetközeli hangulatuk.
1: Érdemes a jövő héten az eget kémlelni. Különleges csillaghullás várható. Október 21-én éjjel tetőzik az Orionida meteorraj. Ideális körülmények között óránként csaknem 15 meteort láthatunk, közölte a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. Hajnalban érkezik a legtöbb hulló csillag, de a hold eleinte még zavarhatja a megfigyelést. Hajnali 2:30-kor azonban lenyugszik, így tiszta idő esetén teljes lehet a látvány. Változékony időnk van, felhők takarhatják a napot, de pár órára kitisztul az égbolt. Olykor szemerkélhet az eső. 16-17 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap kezdetben sokfelé beborul, majd napközben északkelet felől egyre több felé elvékonyodik a felhőzet. Napközben 14 és 19 fok közé melegszik a levegő. Pénteken sok napsütésre számíthatunk. Az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem hull. 18 fok ígérkezik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, na tessék, hát már is szerda, itt vagyunk a közepén, körbenézünk, mögöttünk már elterül az egyik fele, előttünk a másik fele a hétnek, ebben nem számoljuk bele az üdvözítő hétvégét. Remélem, hogy mindenkire egy csodás nap vár, és ennek megfelelően kellő derűvel az orcáján, lazasággal az izmaiban, és akár egy jó kávé birtokában futhatunk neki ennek a szerdának, ami hát a méltó 14. sorszámot viseli. Én majd hozom a történeteket, ahogy nézem, hú, van itt minden is. Iron Maiden, Kiss, a Def Leppard történelmet ír, David Bowie és a hősök szegény, The Who, miért csalódott, Joe Cockert meg kitoloncolták. Na de hogy honnan? Ígérem, hogy mindent elmesélek, jó? Utakon kérem, hogy vigyázzunk, és persze, a zenék már alig várják, hogy meghallgassuk őket, úgyhogy 103.9 Rock FM, nosza!

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok mindenkinek. Van egy félpályás lezárás a 13. kerületben az Esztergomi úton, van egy forgalmi rendváltozás a Budafoki úton, ugye kifelé, egyirányosítás és szakaszos sávzárás a Mester utcában, és még mindig sávzárás a 4. kerületben az István úton és a Pozsonyi utcában. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Fél hét, kívánom a jó reggelt mindenkinek, akivel még nem találkoztam. Éljenek a Helének, és éljenek a Líviák, mert hogy október 14-e van. Fogy az esztendő. Szabványosítási világnap 1946 óta. Ez azt jelenti, hogy a 46-os londoni találkozón 25 ország küldöttei gyűltek össze Londonban azzal a céllal, hogy koordinálják és egységesítsék a nemzeti ipari szabványokat. Hát én azt gondolom, sokan ismerik. ISO. Alapjait e történelmi tanácskozás fektette le. Az első hivatalos szabványosítási világnapot 70-ben rendezték. Fontos dolog ez, bármennyire is idegesítő, oly sokak munkájában. No, 103.9 Rock FM, hírek, információk, aztán belekukkantunk a krónikákba. És persze zenélünk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Változik a gyermekvédelmi törvény. Ügyeljünk a tűzifa vásárláskor. Megcsodálhatjuk a legkedvesebb céklát. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Megszavazta a parlament a gyermekvédelmi törvény módosítását. A kormány a javaslattal egyebek mellett a kiskorúak számára elérhető szexuális erőszakot, manipulációt és kizsákmányolást propagáló médiatartalmakkal szemben akart így módon fellépni. A jogszabály egyúttal kötelező és gyorsított helyzetfelmérést rendel el a kórházban hagyott gyerekek esetében. A csomagot a Fidesz és a KDNP gendertörvénynek nevezte, ellene voksolt és a Mi Hazánk sem támogatta. Másról is szavaztak a honatyák, részben módosította például az egészségügyi kamarákról szóló törvényjavaslatot a ház, elfogadta az idei költségvetés módosításához benyújtott összegző javaslatot és azt a törvényi változtatást, amelynek alapján a kereskedelmi gázolaj esetén év végéig 25 forinttal magasabb összegű jövedéki adót lehet visszaigényelni. Ez a 7,5 tonna feletti kamionokra és buszokra vonatkozik. Csak megbízható helyről rendeljünk tűzifát. Erre hívja fel a figyelmet az országos erdészeti főfelügyelő. Legyen gyanús, ha túl olcsón árulják kilóját, és a postaládákba bedobott szórólapok ára is legyenek irányadóak. Nagy Dániel rádiónknak elmondta, a Nébih honlapján található egy ellenőrző lista, amelyen a regisztrált legálisan árusítókat sorolják fel.
2: Ha beütjük a keresőprogramba azt, hogy EUTR és tűzifa, vagy Nébih és tűzifa, akkor megtaláljuk ezt a tűzifa vásárlás ellenőrző listát. Van egy fekete listánk, amire azokat a telefonszámokat rakjuk föl, ahol már valamilyen jogszerűtlen értékesítés vagy csalás történt, és a honlapon van egy olyan tűzifát okosan alkalmazás, ahol pedig azt tudjuk megnézni, hogy településünk környékén kik azok az erdőgazdálkodók, akik tűzifát árusítanak.
1: Cékla lett Budapest új kedvence. Már látható a fővárosi állat és növénykert India házában a cékla névre hallgató 5 hónapos vörös panda kölyök. A kis jövevény Budapesten született, és anyja augusztusi elvesztése után gondozói nevelték fel. A veszélyeztetett fajhoz tartozó egyed már elég fejlett ahhoz, hogy önállóan boldoguljon, ezért biztonságos körülmények között a közönség számára is megtekinthető helyen cseperedik tovább. Felhők takarhatják a napot, de pár órára kitisztul az égbolt. Olykor szemerkélhet az eső. A légmozgás döntően gyenge marad. 16-17 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap kezdetben sokfelé beborul, majd napközben északkelet felől egyre több felé elvékonyodik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként futózápor érkezhet. Több felé feltámad a légmozgás. Hajnalban párás, ködös tájak is előfordulhatnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

kocogunk tovább a szerda kis futópályáján, és már is mondom, hogy mit jegyeztek fel a rock krónikásai. Hát 1988, a Def Leppard lett az első zenekar a slágerlisták történetében, amelynek két egymást követő albumából és sikerült legalább 7-7 millió példányt eladni az Egyesült Államokban. Ez a mai naphoz kapcsolódó egyik feljegyzés. 1977. E napon jelent meg David Bowie korszakalkotó Berlinben rögzített Heroes című stúdióalbuma. 67-ben megjelent a The Who ikonikus kislemeze is, az I Can See For Mice. Pete Townshend gitáros teljesen biztos volt benne, hogy a dal az első helyig menetel majd. Így mélyen lesújtott, amikor a brit listákon csak a 12. helyig jutott. Egyébként 72-ben szegény Joe Cockert kitoloncolták, sőt, zenekarát letartóztatták az ausztráliai Adelaide-ben illegális szerek birtoklása miatt. A hatóságok kerekperec 48 órát adtak a zenésznek, hogy elhagyja az országot, ami hát mondani se kell, akkoriban hatalmas nemzetközi visszhangot váltott ki. 103.9 Rock FM, na zenéljünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok mindenkinek. Van egy félpályás lezárás a 13. kerületben az Esztergomi úton, van egy forgalmi rendváltozás a Budafoki úton, ugye kifelé, egyirányosítás és szakaszos sávzárás a Mester utcában, és még mindig sávzárás a 4. kerületben az István úton és a Pozsonyi utcában. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
2: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
3: Anya, kapar a torkom!
4: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
5: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Új Bézvá Network munkavédelmi cipők. A futócipők kényelme maximális védelemmel kombinálva. Bézvá Network. www.akényelmesmunkavédelmicipő.hu.
7: A kávé ugyanaz. A reggel ugyanaz. A kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
8: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotiv Extra. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
9: Újra jó kedvűen a Remotiv Extrával. Fény nélkül kapható Orbánz fűkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
11: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. avicogroup.hu.
12: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
13: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Cordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Cordia. Egy otthon örökérték. Részletek a cordia.hu.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
14: Ismét elérhető az Erasmus Plus. Csökkentek a vonatkésések. Kihirdették a legjobb erdei szálláshelyeket. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Véget ért a Magyarország ellen indított uniós eljárás. 4 év után zárult le egy korszak. Ez azt jelenti, hogy 4,2 milliárd eurós EU-s forrás szabadul fel hazánk számára. Az Európai Unió tanácsának döntésével Magyarország számára újra elérhető az Erasmus Plus és a Horizont Európa program. A tagállamok konszenzussal döntöttek az eljárás befejezéséről. Nagyjából 5%-kal többen utaztak vonattal a Balatonhoz, mint tavaly nyáron. A késések száma csökkent a főszezonban. Erről számolt be Vitézy Dávid miniszter közösségi oldalán, kifejtve a legforgalmasabb hetekben 65-ről 72%-ra nőtt a járatok pontossága. A MÁV javított a sínek állapotán is, a déli és északi parti vonalakon, valamint a déli pályaudvaron csaknem 27 kilométeren végzett pályakarbantartást, több helyen megszüntette a lassú jeleket és 120 km/h emelte a szerelvények sebességét. Megvan az ország kedvenc erdei szálláshelye. Lezárult a közönség szavazás. A Soproni-hegységben található MUK turistaház lett az év turistaháza. A megújult létesítmény a voksok több mint 40%-át gyűjtötte be a 10 döntős közül. Erről Bántakács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiónkban.
15: Összesen 9005 szavazat érkezett be a 10 döntős természetközeli szálláshelyre. A győztes 3656 szavazatot kapott, tehát elég nagy fölénnyel nyert. Az év turistaháza kampány célja, hogy megmutassuk azt, hogy a turistaházak ma már sok esetben kényelmes, modern, korszerű és akár többnapos kikapcsolódásra is alkalmas szálláshelyek, miközben megmaradt a természetközeli hangulatuk.
14: Érdemes a jövő héten az eget kémlelni. Különleges csillaghullás várható. Október 21-én éjjel tetőzik az Orionida meteorraj. Ideális körülmények között óránként csak nem 15 meteort láthatunk, közölte a svábhegyi csillagvizsgáló. Hajnalban érkezik a legtöbb hulló csillag, de a hold eleinte még zavarhatja a megfigyelést. Hajnali 2:30-kor azonban lenyugszik, így tiszta idő esetén teljes lehet a látvány. Változékony időnk van, felhők takarhatják a napot, de pár órára kitisztul az égbolt. Olykor szemerkélhet az eső. 16-17 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap kezdetben sok felé beborul, majd napközben északkelet felől egyre több felé elvékonyodik a felhőzet. Napközben 14 és 19 fok közé melegszik a levegő. Pénteken sok napsütésre számíthatunk. Az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem hull. 18 fok ígérkezik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, éljen a szerda, és tegyük hozzá, kedves Helének és Líviák, a kezüket csókoljuk. Na, nem sokára pedig arról, hogy időnként a lehető legfurcsább múzsája támad egy-egy legendás világslágernek. Addig is zenélünk!

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

99 Rock FM. Szóval 1977 e napon megjelent David Bowie Heroes című albuma, és hát értelemszerűen rajta a címadó dal, és a dal története mögött hát egy zseniális vizuális pillanat áll, mert hogy David Bowie a berlini Hansa stúdió ablakában kinézve pillantotta meg azt, aminek köszönhető ez a dal. Amikor 77-ben David Bowie kikukkantott a Hansa stúdió ablakán, nem egyszerűen szerelmeseket látott, mert hogy szerelmeseket látott. A férfi a producere volt Tony Visconti, a nő pedig egy Antonia nevű hölgy, egy német énekesnő. A dölök bökkenője az volt, hogy Visconti ekkor még, házas ember volt. Bowie azonnal átlátta a helyzetet és a jelenet drámaiságát, de hogy barátját és a producerét megvédje a botránytól és a lebukástól, évtizedeken át azt hazudta az interjúkban, hogy egy ismeretlen, névtelen párt látott meg a berlini falnál, csak több mint 25 évvel később Visconti válása után fette fel a nyilvánosság előtt az igazságot. Egyébként a stúdiót, ahol a dalt rögzítették, nem véletlenül hívták úgy, hogy Hansa Studio by the Wall, mert hogy az ablakból konkrétan rá lehetett látni a senki földjére és a kelet-német határőrök tornyaira. Úgyhogy ez a dacos és veszélyes romantika a retteget berlini fal árnyékában elkövetett szeretői ölelés és csók ihlette a legenda szerint a rock történelem egyik legszebb refrénjét. We can be heroes just for one day. Na, 103.9 Rock FM? Hát akkor, nosza!

0: Rock FM.
1: 103.9 Rock FM, 7:30 és annak környéke, úgyhogy menet rendszerint befutnak a hírek, aztán pedig megnézzük, hogy kivel vagy mivel tudnak eldicsekedni a mai születésnaposok. Ja, és persze zenélünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Egyre szövevényesebb a szentendrei tűzeset. Baj van az aszalt sárga barackkal. Voksolhatunk az év rovarára, a mikrofonnál Gál Ildikó. Egyre ijesztőbb részletek derülnek ki a hétvégén történt szentendrei tűzesetről. Letartóztatását kérte az ügyészség annak az 51 éves férfinak, aki a gyanú szerint felgyújtotta családi házukat, miközben szüleit bezárta az épületbe és késsel fenyegette őket. Kiderült, a tűzben a férfi 82 éves édesapjának sikerült elmenekülnie, édesanyja azonban életét vesztette. A tettes ellen különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés gyanúja miatt indult eljárás. Magához tért az építőipar itthon. A KSH szerint a szektor teljesítménye 3 hónapnyi csökkenés után augusztusban jelentősen nőtt. Az előző hónaphoz képest 14, az egy évvel korábbihoz viszonyítva pedig csak nem 22%-kal. A növekedést főként az út, vasút és közműépítések fellendülése okozta, miközben az épületek esetében a munka továbbra is elmaradt a tavalyi szinttől. Határérték feletti kén-dioxid tartalom miatt aszalt sárga barackot hívott vissza a Nébih. A Naturfood 100 és 200 grammos, valamint a Spar 200 grammos termékeire vonatkozik az intézkedés. A kén-dioxid megengedett adalékanyag a szárított gyümölcsökben, de az arra érzékenyeknél allergiás reakciót válthat ki. Elindult a szavazás a 2027-es évrovara címért. A szegélyes futrinka, az aranyos bábrabló és a bőrfutrinka közül választhat a nagy közönség december 6-án éjfélig. A Magyar Rovartani Társaság kezdeményezésének célja a futóbogarak sokféleségének és ökológiai jelentőségének bemutatása. Hiába esett jelentősebb mennyiségű eső, a hétvégén a vízügyi helyzet alig javult. A tavak vízszintje pár centit emelkedett, de a folyóknál nincs változás, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
3: Nagyon gyorsan beszívja a száraz föld az érkező vizet, és ezért csak egy nagyon-nagyon kicsi javulás volt tapasztalható, mint a Velencei tónál, mint pedig a Balaton vízállásában. Újúinkról ez sem mondható el, hiszen ott a Dunánál, illetve a Tiszánál is az számít, hogy a vízgyűjtő területeken mennyi eső esik, már pedig nem volt csapadék.
2: Felhők takarhatják a napot, de pár órára kitisztul az égbolt. Olykor szemerkélhet az eső, a légmozgás döntően gyenge marad. 16-17 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap kezdetben sokfelé beborul, majd napközben észak-kelet felől egyre több felé elvékonyodik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként futózápor érkezhet. Több felé feltámad a légmozgás. Hajnalban párás, ködös tájak is előfordulhatnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Boldogot, kedves 14-eiek! Egy skót úriembert hoztam. Egy hard rock legendát. A Nazareth zenekar egykori karizmatikus, rekettes hangú frontemberét, Dan McCafferty-t, aki 2022-ben hagyott itt bennünket, de 1946-ban született éppen e napon. McCafferty hangja, hát emlékszünk, olyan volt, mintha bourbon és kavics keverékével öblögetett volna, mondták mindig a kritikusai, egyszerre volt hihetetlenül nyers, agresszív, de közben elképesztően érzelmes. És hát ugye a Nazareth, ez is érdekes, egy kemény hard rockot játszó csapat volt, a legnagyobb világslágerük mégis egy lírai dal lett. Ugye az Everly Brothers féle Love Hurts feldolgozása 75-ben, de hogy pont ez a hang, ami McCafferty birtokában volt, olyan szívbemarkoló és olyan fájdalmas szenvedéllyel énekelte el, hogy hát csákánnyal sem lehetett lebontani a slágerlisták éléről. Kevesen tudják egyébként, de az ő énekstílusa és rekett üvöltései óriási hatással voltak a fiatal Axl Rose-ra. A Guns N' Roses frontembere többször elmondta, hogy tínédzserként a Nazareth lemezeit hallgatva próbálta kiművelni a saját később védjegyévé vált magas, karcos hangját. Egyébként a zeneiparban ritka az olyan típusú hűség, ami a Nazarethet jellemezte, mert hogy Dan McCafferty zenekar basszusgitáros, Pete Agnew gyerekkori barátok voltak, és 68-ban közösen alapították meg a zenekart Skóciában, és Dan egészen a 2013-as kényszerű visszavonulásáig, azaz 45 éven át megszakítás nélkül volt a banda frontembere, és barátjával végig elválaszthatatlanok maradtak. Úgyhogy így, kedves ma születettek, Dan McCafferty a Nazarethből. 103.9 Rock FM? Hát és akkor, nosza.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok mindenkinek. Van egy félpályás lezárás a 13. kerületben az Esztergomi úton, van egy forgalmi rendváltozás a Budafoki úton, ugye kifelé, egyirányosítás és szakaszos sávzárás a Mester utcában, és még mindig sávzárás a 4. kerületben az István úton és a Pozsonyi utcában. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
2: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
3: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípővizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
2: Az urzinol tabletta húgyuti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Teddy, most 11. alkalommal Budapesten. Új nyitást ünnepel a Teddy. Ez alkalomból olyan nagyszerű ajánlatokkal várunk, mint például 450 forintos kötőfonalak, vagy akár már 220 forinttól ajándéktasakok és parti termékek. Teddy, új nyitás! Ezen a pénteken Budapest, Bécsi út 136. Teddy, ötletekkel teli.
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
6: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
7: Pihenj egy kicsit.
8: Gondolkodj pozitívan.
9: Menj el sétálni, szedd össze magad.
10: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
11: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánc fűkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: A Smokey Budapestre érkezik. Éld át a legendás lágereket, köztük a Living Next Door to Alice és a Lay Back in the Arms of Someone című dalokat élőben november 30-án a Pap László Arénában. Szerezd be a jegyed most a fancode.hu oldalon. Smokey élőben, Budapesten. Foglald el a helyet még ma!
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
13: Módosul a gyermekvédelmi törvény. Legyünk óvatosak tűzifa vásárláskor. Ránk vár a legkedvesebb cékla. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Megszavazta a parlament a gyermekvédelmi törvény módosítását. A kormány a javaslattal egyebek mellett a kiskorúak számára elérhető szexuális erőszakot, manipulációt és kizsákmányolást propagáló médiatartalmakkal szemben akart így módon fellépni. A jogszabály egyúttal kötelező és gyorsított helyzetfelmérést rendel el a kórházban hagyott gyerekek esetében. A csomagot a Fidesz és a KDNP gendertörvénynek nevezte, ellene voksolt és a Mi Hazánk sem támogatta. Másról is szavaztak a honatyák, részben módosította például az egészségügyi kamarákról szóló törvényjavaslatot a ház, elfogadta az idei költségvetés módosításához benyújtott összegző javaslatot és azt a törvényi változtatást, amelynek alapján a kereskedelmi gázolaj esetén évvégéig 25 forinttal magasabb összegű jövedéki adót lehet visszaigényelni. Ez a 7,5 tonna feletti kamionokra és buszokra vonatkozik. Csak megbízható helyről rendeljünk tűzifát. Erre hívja fel a figyelmet az országos erdészeti főfelügyelő. Legyen gyanús, ha túl olcsón árulják, és a postaládákba bedobott szórólapok ára is a legyenek irányadóak. Nagy Dániel rádiónknak elmondta, a Nébih honlapján található egy ellenőrző lista, amelyen a regisztrált legálisan árusítókat sorolják fel.
14: Ha beütjük a keresőprogramba azt, hogy EUTR és tűzifa, vagy Nébih és tűzifa, akkor megtaláljuk ezt a tűzifa vásárlás ellenőrző listáját. Van egy fekete listánk, amire azokat a telefonszámokat rakjuk föl, ahol már valamilyen jogszerűtlen értékesítés vagy csalás történt, és a honlapon van egy olyan tűzifát okosan alkalmazás, ahol pedig azt tudjuk megnézni, hogy településünk környékén kik azok az erdőgazdálkodók, akik tűzifát árusítanak.
13: Cékla lett Budapest új kedvence. Már látható a fővárosi állat és növénykert India házában a cékla névre hallgató 5 hónapos vörös panda kölyök. A kis jövevény Budapesten született, és anyja augusztusi elvesztése után gondozói nevelték fel. A veszélyeztetett fajhoz tartozó egyed már elég fejlett ahhoz, hogy önállóan boldoguljon, ezért biztonságos körülmények között a közönség számára is megtekinthető helyen cseperedik tovább. Változékony időnk van, felhők takarhatják a napot, de pár órára kitisztul az égbolt, olykor szemerkélhet az eső. 16-17 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap kezdetben sokfelé beborul, majd napközben északkelet felől egyre több felé elvékonyodik a felhőzet. Napközben 14 és 19 fok közé melegszik a levegő. Pénteken sok napsütésre számíthatunk. Az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem hull. 18 fok ígérkezik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, szóljon szépen a szerda. Kedves Helének és Líviák, a kezüket csókoljuk, nem sokára pedig, hát egy durva elvonóról. Addig is zenélünk.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

emberében a basszusgitáros és fő dalszerző, ugye Nicky Sixx túladagolta magát. A helyszínen klinikai halált állapítottak meg, mivel a szíve 2 perc leállt. Ez a sok hatás és a menedzsment egyértelmű ultimátuma, miszerint nem hajlandóak többé temetéseket fizetni, kényszerítette a bandát arra, hogy 88-ban kollektívan elvonóra vonuljanak. Amikor a zenekar teljesen tisztán és józanul megérkezett a Vancouveri stúdióba, egy óriási problémával szembesültek, cuccok nélkül, márhogy szer nélkül, fogalmuk sem volt, hogyan kell egymással kommunikálni. Korábban ugye a tudatmódosító szerek elmosták a feszültségeket, most viszont hihetetlen, milyen folyamatosak voltak a veszekedések. Bob Rock producer, ilyen névvel producernek lenni, olyan elviselhetetlennek találta a toxikus légkört, hogy elkülönítette a tagokat. Minden ilyen különböző időpontokban vették fel az éppen rájuk vonatkozó részeket. Na, hát és akkor Dr. Feelgood. A címadó dal és az album címe egy gúnynév. Dr. Feelgood a Los Angeles-i slangben azokat a hát korrupt orvosokat és gyógyszerészeket jelentette, akik pénzért cserébe bárkinek bármilyen durva receptköteles szert és kábítószert is felírtak. Nicky Sixx a dalt konkrétan a saját korábbi dílereiről és az éjszakai élet sötét alakjairól mintázta. Ironikus módon a dal pont akkor lett világsláger, amikor ők maguk már egyetlen pohár sört sem ittak meg. Egyébként pedig végül több mint 6 millió példányban kelt el csak az USA-ban, és ami a legfontosabb, hogy bebizonyította, hogy a Mötley Crüe tiszta fejjel, pusztán a zenei tehetségére támaszkodva is képes volt letarolni a világot. 103.9 Rock FM? Na, hát akkor ezt jegyezzük fel, és akkor noszunk.

0: Rock FM.
1: Fél kilenc jönnek a hírek, információk, és azt tudtuk? Tudtuk a Charlie Watts? Nem tudtuk? Ha tudtuk, akkor is elmondom, ha nem, akkor még pláne. Majd a hírek után, amikor zenélünk is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
2: Ismét hozzáférhet hazánk az Erasmus Plushoz. Nőtt az utasszám a Balatonnál. Ritka szép csillaghullás lesz. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Véget ért a Magyarország ellen indított uniós eljárás. 4 év után zárult le egy korszak. Ez azt jelenti, hogy 4,2 milliárd eurós EU-s forrás szabadul fel hazánk számára. Az Európai Unió tanácsának döntésével Magyarország számára újra elérhető az Erasmus Plus és a Horizont Európa program. A tagállamok konszenzussal döntöttek az eljárás befejezéséről. Nagyjából 5%-kal többen utaztak vonattal a Balatonhoz, mint tavaly nyáron. A késések száma csökkent a főszezonban. Erről számolt be Vitézi Dávid miniszter közösségi oldalán, kifejtve a legforgalmasabb hetekben 65-ről 72%-ra nőtt a járatok pontossága. A MÁV javított a sínek állapotán is, a déli és északi parti vonalakon, valamint a déli pályaudvaron csaknem 27 kilométeren végzett pályakarbantartást, több helyen megszüntette a lassú jeleket és 120 km/órára emelte a szerelvények sebességét. Megvan az ország kedvenc erdei szálláshelye. Lezárult a közönség szavazás. A Soproni hegységben található MUK turistaház lett az év turistaháza. A megújult létesítmény a voksok több mint 40%-át gyűjtötte be a 10 döntős közül. Erről Bántakács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiónkban.
3: Összesen 9005 szavazat érkezett be a 10 döntős természetközeli szálláshelyre. A győztes 3656 szavazatot kap. Tehát elég nagy fölénnyel nyert. Az év turistaháza kampány célja, hogy megmutassuk azt, hogy a turistaházak ma már sok esetben kényelmes, modern, korszerű és akár többnapos kikapcsolódásra is alkalmas szálláshelyek, miközben megmaradt a természetközeli hangulatuk.
2: Érdemes a jövő héten az Eget kémlelni. Különleges csillaghullás várható. Október 21-én éjjel tetőzik az Orionida meteorraj. Ideális körülmények között óránként csaknem 15 meteort láthatunk, közölte a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. Hajnalban érkezik a legtöbb hulló csillag, de a hold eleinte még zavarhatja a megfigyelést. Hajnali fél háromkor azonban lenyugszik, így tiszta idő esetén teljes lehet a látvány. Felhők takarhatják a napot, de pár órára kitisztul az égbolt. Olykor szemerkélhet az eső. A légmozgás döntően gyenge marad. 16-17 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap kezdetben sokfelé beborul, majd napközben észak-kelet felől egyre több felé elvékonyodik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként futózápor érkezhet. Több felé feltámad a légmozgás. Hajnalban párás, ködös tájak is előfordulhatnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, szóval Charlie Watts, a The Stone Rolling Stones legendás, örökké elegáns és higgadt dobossa, 1964-ben e napon teljes titoktartás közepette vette feleségül Shirley Ann Arnoldot, akivel 57 éven át éltek házasságban. És hogy miért volt titkos az esküvő? Hát a 60-as évek elején a brit rock zenekarok menedzserei szentül hitték, hogy a fiúbandák tagjainak, szinglinek és elérhetőnek kell tűnniük. Na most a Stones akkori dörzsölt menedzsere konkrétan megtiltotta a tagoknak, hogy komoly kapcsolatokat ápoljanak. Úgy vélte, hogyha kiderül például, hogy Charlie Watts nős, akkor a tínédzser lányok azonnal elfordulnak a bandától, nem veszik meg a lemezeket és elmarad a Stones mánia. Charlie-t azonban hidegen hagyták a marketing fogások, így 64. október 14-én fogta Shirley-t. Titokban elmentek egy egyszerű anyakönyvvezetőhöz, és egybekeltek. Úgyhogy ilyen egyszerű oka van néha a dolgoknak, miközben azért belegondolva, azért ez kellemetlenül fájdalmas lehet egy szerelmes párnak. No de, fittyet hánytak, jól tették. 103.9 Rock FM, na zenéjük!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok mindenkinek. Van egy félpályás lezárás a 13. kerületben az Esztergomi úton, van egy forgalmi rendváltozás a Budafoki úton, ugye kifelé, egyirányosítás és szakaszos sávzárás a Mester utcában, és még mindig sávzárás a 4. kerületben az István úton és a Pozsonyi utcában. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Letartóztatták a szentendrei gyújtogatót. Gond van az aszaltsárga barackkal. Keresik az év rovarát, a mikrofonnál Gál Ildikó. Egyre ijesztőbb részletek derülnek ki a hétvégén történt szentendrei tűzesetről. Letartóztatását kérte az ügyészség annak az 51 éves férfinak, aki a gyanú szerint felgyújtotta családi házukat, miközben szüleit bezárta az épületbe és késsel fenyegette őket. Kiderült, a tűzben a férfi 82 éves édesapjának sikerült elmenekülnie, édesanyja azonban életét vesztette. A tettes ellen különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés gyanúja miatt indult eljárás. Magához tért az építőipar itthon. A KSH szerint a szektor teljesítménye 3 hónapnyi csökkenés után augusztusban jelentősen nőtt. Az előző hónaphoz képest 14, az egy évvel korábbihoz viszonyítva pedig csaknem 22%-kal. A növekedést főként az út, vasút és közműépítések fellendülése okozta, miközben az épületek esetében a munka továbbra is elmaradt a tavalyi szinttől. Határérték feletti kén-dioxid tartalom miatt aszalt sárga barackot hívott vissza a Nébih. A Naturfood 100 és 200 grammos, valamint a Spar 200 grammos termékeire vonatkozik az intézkedés. A kén-dioxid megengedett adalékanyag a szárított gyümölcsökben, de az arra érzékenyeknél allergiás reakciót válthat ki. Elindult a szavazás a 2027-es évrovara címért. A szegélyes futrinka, az aranyos bábrabló és a bőrfutrinka közül választhat a nagy közönség december 6-án éjfélig. A Magyar Rovartani Társaság kezdeményezésének célja a futóbogarak sokféleségének és ökológiai jelentőségének bemutatása. Hiába esett jelentősebb mennyiségű eső, a hétvégén a vízügyi helyzet alig javult. A tavak vízszintje pár centit emelkedett, de a folyóknál nincs változás, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
2: Nagyon gyorsan beszívja a száraz föld az érkező vizet, és ezért csak egy nagyon-nagyon kicsi javulás volt tapasztalható, mint a Velencei tónál, mint pedig a Balaton vízállásában. Folyóinkról ez sem mondható el, hiszen ott a Dunánál, illetve a Tiszánál is az számít, hogy a vízgyűjtő területeken mennyi eső esik, már pedig nem volt csapadék.
1: Változékony időnk van, felhők takarhatják a napot, de pár órára kitisztul az égbolt. Olykor szemerkélhet az eső. 16-17 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap kezdetben sokfelé beborul, majd napközben északkelet felől egyre több felé elvékonyodik a felhőzet. Napközben 14 és 19 fok közé melegszik a levegő. Pénteken sok napsütésre számíthatunk. Az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem hull. 18 fok ígérkezik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Belépőddel ót is mercit nyerhetsz. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
2: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
3: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
4: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
3: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Pizzami rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizzamiben limitált ideig!
6: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
8: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
9: A Smokey Budapestre érkezik. Éld át a legendás lágereket, köztük a Living Next Door to Alice és a Lay Back in the Arms of Someone című dalokat élőben november 30-án a Pap László Arénában. Szerezd be a jegyed most a fancode.hu oldalon. Smokey élőben, Budapesten. Foglald be a helyet még ma!
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
10: Életbe lép az új gyermekvédelmi törvény. Ügyeljünk a tűzifa vásárláskor. Megnézhetjük a legkedvesebb céklát. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Megszavazta a parlament a gyermekvédelmi törvény módosítását. A kormány a javaslattal egyebek mellett a kiskorúak számára elérhető szexuális erőszakot, manipulációt és kizsákmányolást propagáló médiatartalmakkal szemben akart így módon fellépni. A jogszabály egyúttal kötelező és gyorsított helyzetfelmérést rendel el a kórházban hagyott gyerekek esetében. A csomagot a Fidesz és a KDNP gendertörvénynek nevezte, ellene voksolt és a Mi Hazánk sem támogatta. Másról is szavaztak a honatyák, részben módosította például az egészségügyi kamarákról szóló törvényjavaslatot a ház, elfogadta az idei költségvetés módosításához benyújtott összegző javaslatot és azt a törvényi változtatást, amelynek alapján a kereskedelmi gázolaj esetén évvégéig 25 forinttal magasabb összegű jövedéki adót lehet visszaigényelni. Ez a 7,5 tonna feletti kamionokra és buszokra vonatkozik. Csak megbízható helyről rendeljünk tűzifát. Erre hívja fel a figyelmet az országos erdészeti főfelügyelő. Legyen gyanús, ha túl olcsón árulják és a postaládákba bedobott szórólapok ára is a legyenek irányadóak. Nagy Dániel rádiónknak elmondta, a Nébih honlapján található egy ellenőrző lista, amelyen a regisztrált legálisan árusítókat sorolják fel.
11: Ha beütjük a keresőprogramba azt, hogy EUTR és tűzifa, vagy Nébih és tűzifa, akkor megtaláljuk ezt a tűzifa vásárlás ellenőrző listáját. Van egy fekete listánk, amire azokat a telefonszámokat rakjuk föl, ahol már valamilyen jogszerűtlen értékesítés vagy csalás történt, és a honlapon van egy olyan tűzifát okosan alkalmazás, ahol pedig azt tudjuk megnézni, hogy településünk környékén kik azok az erdőgazdálkodók, akik tűzifát árusítanak.
10: Cékla lett Budapest új kedvence. Már látható a fővárosi állat és növénykert India házában, a cékla névre hallgató 5 hónapos vörös panda kölyök. A kis jövevény Budapesten született, és anyja augusztusi elvesztése után gondozói nevelték fel. A veszélyeztetett fajhoz tartozó egyed már elég fejlett ahhoz, hogy önállóan boldoguljon, ezért biztonságos körülmények között a közönség számára is megtekinthető helyen cseperedik tovább. Változékony időnk van, felhők takarhatják a napot, de pár órára kitisztul az égbolt, olykor szemerkélhet az eső. 16-17 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap kezdetben sokfelé beborul, majd napközben észak-kelet felől egyre több felé elvékonyodik a felhőzet. Napközben 14 és 19 fok közé melegszik a levegő. Pénteken sok napsütésre számíthatunk. Az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem hull. 18 fok ígérkezik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a jóféle szerdai Rock délelőtt. Mit szoktam mondani szerdán, hogy olyan szépen csendesen átbillenünk a hétvége felé. Ugye, hát gyönyörű szépen süt a nap, van ahol biztos nem, de itt igen, stúdióból kinézve. De ja, hát jut eszembe arról, hogy nem kell itt lenni Budapesten ahhoz, hogy valaki esetleg hallgasson bennünket. Bárhol a világban, www.rockradio.hu, és itt online streamen is fent vagyunk. Na, hát akkor szerintem neki is állhatunk itt zenét hallgatni, és a zenén én a rockzenéket értem, hát Bruce Springsteen a főnök, akinek mindig örülünk. Vele kapcsolatban az év egyik legfontosabb eseménye, az új mintegy 50 millió dolláros beruházással létrehozott Bruce Springsteen Center for American Music megnyitása volt New Jersey államban, mert hogy a boss onnan való, és egyébként ezen túlmenően még új dalokon, új lemezen dolgozik, hát mint mindig, ő amúgy fáradhatatlan, de hát ilyen egy jó főnök, én azt mondom. Ez pedig nem más, mint a Born in the USA.

mert mindannyiunkat. Két exkluzív koncertet jelentett be a Los Angeles-i Hollywood Bowl színpadán, a California Dream On Aerosmith and Friends elnevezésű eseményeket október 29-én és november 1-én rendezik meg. Ez a visszatérés hatalmas szenzációnak számít, ugye mivel a zenekar 2024 augusztusában Steven Tyler súlyos hangszársérülése miatt végleg visszavonult a turnézástól, most azonban két este erejéig újra színpadra állnak klasszikus felállásban, és még különlegességei is vannak a koncerteknek. Hát nem akármilyen különlegességek, hát sztár vendégek. Nem egy klasszikus önálló koncertről van szó ugyanis, hanem egy hatalmas ünnepségről, ahol a rock, a hip-hop és a country legnagyobbjai csatlakoznak majd hozzájuk. A vendégek között ott lesz a Run DMC, Slash, a The Black Crowes, Billy Idol, Sammy Hager, a Heart és Tom Morello is. A felállás pedig esténként változik. Ez az Aerosmith és a Living on the Edge.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM és Billy Idol folytatja. Hát kérem tisztelettel, Billy Idolnak ugye tavaly volt a karrierje 50 éves, és ennek a jeles évfordulónak az alkalmából ő kiadott egy új lemezt, mégpedig Dream Into It címmel, és aztán elindult turnézni, hogy megünnepelje ezt a fantasztikus 50 évet, mégpedig Amerikában először a Joan Jett and the Blackhearts-al, aztán utána jött Európába, és teljesen nyilvánvaló módon nálunk is fellépett itt a Budapest Parkban, fantasztikus koncertet adott. Ő tavaly töltötte be egyébként a 70. életévét is, és ennek apropóján hát is megjelent a Billy Idol Should Be Dead című egész estés dokumentumfilm, amelynek az egyik betétdalát a 2026-os Oscar díjátadóra is jelölték a legjobb eredeti dal kategóriában, a dal címe pedig Dying to Live, ami még hír Billy Idol-al kapcsolatban, hogy ugye tavaly jelölték a Rock and Roll Hall of Fame-be, akkor nem jutott be, ami új hír, és átvisz bennünket most már 2026-ra, hogy idén bejutott, és a beiktatási ceremónia november 14-én lesz Los Angelesben. Ő itt Billy Idol és a Dancing with Myself.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
2: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
3: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. avicogroup.hu.
5: Belépőddel ót és mercit nyerhetsz. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
6: A kávé ugyanaz, a reggel ugyanaz, a kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
7: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
8: Újra jó kedvűen a Remotív Extrával. Fény nélkül kapható Orbánc fűkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a szerdai Rock délelőtt, már majdnem azt mondtam, hogy a hétfői, de hát nem, semmiféle szinten nem hétfői Rock délelőttnél tartunk, hanem már a szerdánál, ilyenkor billenünk át szépen a hétvége felé, és ezt megtehetjük online streamen is, mert hogy ott is lehet bennünket hallgatni, www.rockradio.hu. Na most, innentől kezdve pedig, aki dolgozik, annak jó munkát, aki úton van, annak jó utat, aki otthon pézik, annak jó pihit, a Deep Purple-lel folytatjuk, akik nem régiben voltak itt nálunk, egészen konkrétan ebben a hónapban, és október 2-a, igen, a hónap elején, a Papp László Budapest Sportarénában robbantották fel a színpadot, hát egy teltházas koncertet adtak, amelyen állítólag még ők is meg voltak lepődve. Nem értem, hogy egyébként miért, mert hogy kevés olyan rockzenekar van, amelynek egyetlen gitárriffjét néhány másodperc után fel lehet ismerni. Én szerintem, hogyha egy zenekar már egyszer írt egy ilyen dalt, akkor tulajdonképpen, hát azt nem mondom, hogy hátradőlhetnek, de legalább tettek valamit, na. Így mondanám. Ez a Deep Purple és a Smoke on the Water.

93.9 FM, és már itt is van a Poison, a bandának 1990-ben jelent meg Flesh and Blood című harmadik albuma, és ez annak lesz az első kislemezes és videoklipes dala, és egyik legnagyobb slágerük, ez pedig nem más, mint az Unskinny Bob. Óriási siker lett, a Billboard 100-as listán a harmadik helyig jutott, de Angliában is a legjobb 20 közé került. Az Every Rose Has Its Thorn című balada után a csapat második legsikeresebb kislemeze ez, a címének a jelentését pedig sokáig homály fette, és amikor CC DeVille gitárost megkérdezték, elárulta, hogy tulajdonképpen nem jelent semmit, egyszerűen csak jól hangzik. A zenész egy ideiglenes bemondásként találta ki az akkor még szöveg nélküli dalra ráénekelve, de mivel fonetikusan stimmelt a zenei alapra, és Bruce Fairbairn producer is tökéletesnek találta, így végül megtartották. A későbbi daluk szövegében azonban található egy sor, amely szerint a cím CC és egy pornósztár szexuális kapcsolatára utal. Hát ez minden esetre óriás rejtély. Ez a Poison és az Unskinny Bob.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM és a jó Mötley Crüe, akiket imádunk fenntartások nélkül. Idén ünneplik fennállásuk 45. évfordulóját, ugye 2023-ban voltak nálunk koncertezni, és a zenekar 2026-ban is azért nagyon durván ünnepelt. Július közepétől szeptember végéig 33 állomásos észak-amerikai turnén vettek részt, méghozzá The Return of the Carnival of Saints címmel. A látványos cirkuszi hangulatú koncertsorozattal a legendás 2005-ös turnéjuk előtt tisztelettek, és olyan zenekarok kísérték őket, mint az Extreme és a Tesla. A jelenlegi felállásban ugye Nikki Sixx, Tommy Lee, Vince Neil és John Five zenél, a koncerteken pedig néhány régen hallott dalt is elővettek, az Afraid például 2012 óta először került vissza a műsorba, a 45. évfordulóra természetesen különleges kiadványokkal is készültek, júliusban megjelent egy limitált lemezdoboz, az első 5 stúdióalbumukkal, ősszel pedig újra masterelt felvételekkel folytatódik az ünneplés, és hogy mi jön ezután? Nikki Sixx lenyilatkozta, hogy a zenekar a turné után hosszabb pihenőt tervez, hogy átgondolják a következő időszakot. Hát gondolkodjanak, addig pedig Mötley Crüe, Dr. Feelgood.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
2: Belépőddel ót és mercit nyerhetsz. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
3: Anya, kapar a torkom!
4: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
5: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: A Smokey Budapestre érkezik. Éld át a legendás lágereket, köztük a Living Next Door to Alice és a Lay Back in the Arms of Someone című dalokat élőben november 30-án a Pap László Arénában. Szerezd be a jegyed most a fancode.hu oldalon. Smokey élőben, Budapesten. Foglald le a helyet még ma!
7: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
8: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
7: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Ki volt már az Aura Bay-ben, Budapest legújabb fényparkjában?
10: Én, Letúj profilkép.
9: Az Óbudai szigeten?
10: Igen, van bel- és kültéri része is. Imádtam.
9: Aurabay.hu.
11: Új Bézra Network munkavédelmi cipők. A futócipők kényelme maximális védelemmel kombinálva. Bézra Network. www.akényelmesmunkavedelmicipo.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

93.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a szerdai Rock délelőtt, hát hölgyeim és uraim, amely már szerdán délután folytatódik tovább. Az, ősz itt, ősz van, és mindjárt elérjük október közepét. Ja, hát erről még nem is beszélgettünk, ugye? A hét közepéről viszont már igen, úgyhogy átbillenünk így jól a hétvége felé. Hát aztán utána meg már lesz egy hosszú hétvégénk, egy rövid héttel is, de most nagyon előre szaladtam. www.rockradio.hu itt online streamen is lehet bennünket hallgatni. Na és ha már itt tartunk, így a hallgatgatásnál, akkor érdemes ismert, hogy Iggy Pop érkezik, a punk keresztapja, minden idők egyik legdinamikusabb, legszuggesztívebb színpadi jelenlétéről ismert előadó. Féktelen nyers erőlakozik benne, miközben zeneileg ugyanúgy formálta a 70-es évek punk műfaját, ahogy a 90-es évek grunge szcénáját, és 25 év után, idén júliusban fellépett nálunk a Budapest Parkban, és aki ott volt, az biztos, hogy nem felejti el azóta sem. Jöjjön Iggy Pop és a Lust for Life!

103.9 Rock FM írja az útinform, hogy az M0-ás autóúton az M1-es autópálya irányába hídfelújítás miatt lezárták a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot, így jelenleg csak két sávon lehet autózni. A munka miatt napközben torlódásra kell készülni, csomóponti zárás nincs, Halászteleknél a le- és a felhajtás biztosítva van. Az M1-es autópályán javában folynak a szélesítési munkák, Tatabánya és Herceghalom között a 19-es kilométertől a 61-es kilométerig Győr felé változatlanul a külső és a leálló sáv járható. Budapest irányába változás történt, az 55-ös kilométertől a 33-as kilométerig már a saját oldalon az új kiszélesített pályán két sávon halad a forgalom, az átterelést megszüntették. A terelés elején és végén, azaz a 61-es és az 55-ös, majd a 33-as és a 19-es kilométer között a korábbi forgalmi rend maradt. Plusz 36 20 99 9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infókat. Köszönjük szépen. Egy jó Van Halennel meg is hálálom már. Can't Stop Loving You.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM, na hát 8 év után végre új stúdió albumra készül a U2, és már itt is van az első igazi előfutár, a Street of Dreams. A dalhoz Mexikóvárosban forgattak látványos videóklipet, ahol a zenekar egy busz tetején adott rögtönzött koncertet a rajongóknak. Ez a forgatás azonban kis ilyen félbeszakadt, mert egy hatalmas vihar miatt leállt az áramfejlesztő, a munka megakadt, a helyzetet pedig egy helyi lakó mentette meg, aki felajánlotta a erkélyét a zenekarnak. Bono és társai innen folytatták a minikoncertet, és a rajongókkal együtt énekelték a Vertigo és a Desire refrényeit, amíg újraindult a forgatás. A Street of Dreams hangzásában ismét a klasszikus stadionokat megtöltő U2-t idézi, és The Edge jellegzetes gitárjátéka áll a középpontban, Bono pedig a angol és spanyol nyelven énekel a dalban. Külön öröm a rajongóknak, hogy a klipben újra feltűnik Larry Mullen Jr., aki a hátműtétje miatt hagyta ki Las Vegas-i Sphere koncertjeiket, így ez egyfajta visszatérésnek is tekinthető. Az album várhatóan idén még megérkezik, és ez lesz a U2 első teljesen új stúdiólemeze, a 2017-es Songs of Experience óta. Itt a U2 és a Desire. Yeah.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Pihenj egy kicsit.
2: Gondolkodj pozitívan.
1: Menj el sétálni, szedd össze magad.
3: Az enyhe depresszió nem akarat erő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
4: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánc fűkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Elektromos fűtőpanel.
6: Igen, nordart.hu.
5: Gyors és ingyenes kiszállítás.
6: Igen, nordart.hu.
5: 5 év csere garancia.
6: Igen, nordart.hu.
5: Rendeljünk.
6: Igen, nordart.hu.
7: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
8: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
9: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
10: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
9: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: A Smoky Budapestre érkezik. Éld át a legendás lágereket, köztük a Living Next Door to Alice és a Layback in the Arms of Someone című dalokat élőben november 30-án a Pap László Arénában. Szerezd be a jegyed most a fancode.hu oldalon. Smoky élőben, Budapesten. Foglald be a helyet még ma!
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

Du hast mich. Du hast mich.

Császáró 9 Rock FM-na, hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, a szerdai Rock délelőtt, mindenkinek kellemes szerda délután kívánok, hiszen már szerda délután van. www.rockradio.hu, itt online streamen is lehet bennünket hallgatni, ha valaki elhagyta volna Budapestet, vagy az országot, vagy esetleg a világot, ott a világegyetemben, ha van valahol internet, akkor ott megtalálhatóak vagyunk. Ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha otthon pízik, akkor jó pihit. Már folytatjuk is a Nazareth Love Hurts című dalát, amely érdekes, 1975-ben jelent meg, de 1960-ban jelent meg az eredetie. Bordeaux Bryant írta, az Everly Brothers vette fel, aztán Roy Orbison még földolgozta 61-ben, de egyik sem volt annyira sikeres, mint a most következő dal, hiszen a Nazareth csinált valamit, amitől gyakorlatilag új életet kapott. Az eredetileg sokkal visszafogottabb szerelmi fájdalomból egy óriási rockdalt építettek, és hát tulajdonképpen ezzel aztán végképp úgy vonultak be a történelembe, mint ennek a dalnak az eredeti előadói. Hát, lehet, hogy valahol megadhatjuk nekik ezt, nem? Nazareth Love Hurts.

103.9 Rock FM-ma, azt mondja, itt van a Def Leppard, akiknek 2026-os hírei közé tartozik a folyamatos világkörüli turnéjuk bővítése, az ősszel induló amerikai és latin-amerikai koncertek, valamint a friss kiadványok. A zenekar 2026-ban is aktívan turnézott. A téli Las Vegas-i rezidencia és a tavaszi indiai koncertsorozat után nyáron európai és Egyesült Királyságbeli arena koncerteket adtak az Extrém együttes társaságában. Ősszel sem tétlenkednek. Október 15-én kezdődik az őszi turnékör a floridai Hollywoodban, és november 8-án zárulnak Santiago de Chile-ben. Hát szerintem van dolguk a fiúknak, azért elég, de amíg ezt bonyolítják, mi meghallgatjuk egyik legnagyobb slágerüket, mégpedig a Hysteria című albumról, amelyet 1987-ben dobtak piacra. Addigra a korong már 4 éve készült, és hát éppen kezdtek kifutni az időből, amikor is létrejött ez a dal is, és többek között ennek köszönhetően a Hysteria minden idők egyik legnagyobb példányszámban eladott albumává vált. Ez a Def Leppard és a Pour Some Sugar on Me.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM írja az Útinform, hogy az M3-as autópályán a 43-as kilométernél a Galga pihenő helyet a Vásárosnamény felé vezető oldalon aszfaltozás miatt lezárták. Az M7-es autópályán Érd térségében aszfaltoznak, ezért a Letenye felé vezető oldalon a 15-ös és a 17-es kilométer között a külső és a leállósávot zárták le. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, a főváros irányába változatlanul három sávon, a középső, a külső és a leállósávon lehet autózni. Az 1-es főúton Budaörs és Biatorbágy között a 3-as kilométertől az 5-ös kilométerig a buszmegállókat újítják fel vagy építik át, a munkaterületeknél útszűkület és sebességkorlátozás van érvényben. Az 1-es főúton kicsit távolabb Biatorbágy előtt a 10-es és a 11-es kilométer között hídépítés miatt sávelhúzásos terelésre és sebességkorlátozásra kell számítani. Plusz 36 20 99 9 9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infókat. Köszönjük szépen! Ohoho, és kik jönnek? Hölgyeim és uraim, Queen, David Bowie, Under Pressure.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a szerdai Rock délelőtt, annak az utolsó órája. www.rockradio.hu, ezen itt online streamen is lehet bennünket hallgatni bárhol a világban, és egyébként ilyen csodálatos őszi időben tulajdonképpen kell is. Na, ha valaki dolgozik, jó munkát, ha otthon van, jó utat, ha otthon pízik, akkor jó pihit. A Europe együttessel folytatjuk, akik ugye kiadták legújabb stúdióalbumokat szeptember 25-én, Come This Madness címmel. Ez a 12. a sorban, és ma nagyon vártuk, mert már évek óta ígérgették, mert időközben azért őróluk megjelent egy dokumentumfilm is már az életükről, és aztán hát nyilván, mint hogy minden rendes zenekar, az új lemezzel elindulnak majd szépen turnézni. Hát, hogy ugye ezt ki sem akarom mondani, hogy a lemezbemutató turné Magyarországot egyelőre elkerüli, az érdeklődők legközelebb október 17-én Bécsben kaphatják majd el Joy Tempestéket. Tehát az 3 nap múlva lesz, úgyhogy igyekeznünk kell. Minden esetre itt a Europe és a The Final Countdown.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

után 3-9 Rock FM, nézzük a csütörtököt, amikor is kezdetben sokfelé számíthatunk felhős időre, majd napközben északkelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet, ezt már szeretjük. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként északkeleten időnként kisebb eső, gyenge futózápor kialakulhat. Többfelé lesz élénk, egyes tájainkon erős az északi északnyugati szél, hajnalban reggel párás, ködös tájak előfordulhatnak, hát ez az ősz ismérve. A legalacsonyabb hőmérséklet -1 és +9 fok között alakul, napközben pedig nagyon kellemes 14 és 19 fok közé melegszik a levegő. Hát akkor ennyit az időjárásról, erre nincs rá hatásunk, viszont együtt meg tudjuk hallgatni a Spin Doctors, ez a Two Princes.

Szászárok 9 Rock FM. Hát ennyi volt már a Rock délelőtt, érkezhet a Rock délutánnal is a legjobb rockzenekkel. Klamancsa Krisztián, jön Szili és a Rock the Night. Én pedig annyit mondok, hogy mindenkit várok nagy-nagy szeretettel. Már holnap jóval hétvégi hangulatban egy jóféle csütörtöki, azaz kis pénteki Rock délelőttel. Addig is kellemes délutánt és estét. Szép őszt kívánok mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ő pedig Alanis Morissette és a You Out to Know.

103.9 Rock FM, remélem, hogy szerdán is mindenkinek acélszíve van, mert a hétből még ki kell bírni a csütörtököt, meg aztán a pénteket is. Pénteken mi már nagyon szoktunk hétvégézni, így mindig előre hozzuk, hogyha valaki fejben eldönti, hogy 3 nap a hétvége, akkor egyrészt szereti a Rock FM-et, hogy ott ilyeneket mondanak, egyébként pedig lehet, hogy pszichésen befolyásolunk a jó irányba egy csomó mindenkit, úgyhogy nem is tudunk róla. Kellemes délután kívánok, Lamoncse Krisztián vagyok, acélszív helyett pici eső, mert hogy az időjárás úgy gondolta, hogy a csúnya felhőkből azért időről időre megtréfál mindenkit, és a 15-16 fok nem tágít. A legújabb hír, hogy jön csütörtökre egy hideg front, ez pedig 16 fok fölé nem engedi a napi hőmérsékletet, egyébként is 4-8 vagy 5-8 fokok vannak reggeli indulásban, szóval várjuk az októberi melegedést, ha ez még egyáltalán lehetséges, mert hogy azt mondták, hogy lehetséges. Hétvégére például 18-19 fokkal itt a Trox és a White Thing.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

a hidat is érintő munka zajlik, ezért a 17-es és a 14-es kilométerek között a két külső sávot lezárták az elmúlt napokban, október 20-áig. A két sávra szűkült szakaszon 9 kilométeres jelenleg a torlódás, a többletidő akár 60 perc is lehet. Sokan menekülnek le az M0-ásról ezekben az órákban, napokban, így telítettek lehetnek a sávok a környező utakon is. Szintén a déli szektorban az M5-ös autópálya felé a 6-os főúti csomópontnál aszfaltoznak, a 14-es kilométernél a két külső sávot lezárták, jelenleg 4-5 kilométeren keresztül arra szól a sor. Budapesten éjszakai félpályás lezárás lesz a Gubacsi hídon a 22 órától, de ez november 15-én reggelig eltart, és még sávlezárások a 4. kerületben a Kisernő utcában, a 10. kerületben a Basa utcában, illetve a Csömöri úton is, és egy-két napja lezárás van a K hídon, ez 2027 nyaráig tart. Jó utat, balesetmentes közlekedés.

103.9 Rock FM ezekben a hetekben és hónapokban tulajdonképpen 86 nyara óta 40. évfordulója van a Genesis Invisible Touch című albumának. Phil Collins, Tony Banks és Mike Rutherford szerzeménye az összes dal, tulajdonképpen a nagylemez 8 dala közül alig 3-at nem jelentettek meg. Az összes többit igen. Kezdődött a sor az Invisible Touch-al, folytatódott az In Too Deep-el, a Throwing It All Away-el, a Tonight, Tonight, Tonight-tal, és nem utolsó sorban 86-87 váltásánál a Land of Confusion-nal is. Értelemszerűen a sikerek akkor egy-két esetben ugye átnyúlnak 1987-re is. Az egyik legjobb videóklip, ami tökéletesen jellemzi a 80-as éveket, és így aztán a pályafutás egyik legsikerültebb dala, pont ez, a Land of Confusion.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM és a szerdai rock délután 16 óra után az erős kezdés a Living on a Prayer, a Bon Jovi albumát keveset szoktuk emlegetni, egyébként összességében mégis sokat, hiszen az egyik legjobbról van szó, a Sleeper Even Wet, vagyis csúszik, amikor nedves, és erről az igazi gigasláger, mert hogy az elmúlt években ennél többet semmit nem játszottak a Bon Jovitól, és nem csak a rock rádiók, hanem összességében a világ rádiói, meg aztán az internetes letöltések, meg aztán az album, vagy a kislemez forgalmazások, szóval összeadódnak a dolgok. 1986-tól talán nem annyira, akkor jelenik meg a nagylemez, de amikor ez igazából siker lett, már 1987 elejénél járunk. De ez, ahogy szokták mondani, nem tesz semmit. Klavancsek Krisztián vagyok, kapaszkodjunk bele most kivételesen a dal címébe. Kellemes délutánt kívánok, hát aki az M0-áson a dugóban áll, annak minden a délután, csak nem kellemes. Na, ilyenkor jön az, hogy egy imán élve. A déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy Duna hidat is érintő munka zajlik most már egy-két napja, ezért a 17-es és a 14-es kilométerek között a két külső sávot lezárták október 20-áig. A két sávra szűkült szakaszon 9 kilométeres a torlódás. A többlet menetidő akár 60 perc is lehet. Sokan elhagyják az autóutat az összes létező kijáratnál, így aztán telítettek lehetnek a sávok a környező utakon is. Szintén a déli szektorban az M5-ös autópálya felé a 6-os főút csomópontjánál aszfaltoznak, a 14-es kilométernél a két külső sávot lezárták, itt 4-5 kilométeren át arra szól a sor. A budapesti közlekedésből pedig olyanokat tudok, hogy éjszakai félpályás lezárás lesz a Gubacsi hídon, ma 22-től kezdődik, éjszakáról éjszakára november 15-én reggelig biztosan ismétlődik. És sávlezárások vannak még frissek, a 4. kerületben a Kiserdő utcában, a 10. kerületben a Basa utcában, és még a Csömöri úton is jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

93.9 Rock FM, a Twisted Sisterrel kapcsolatban a legendás év 1984. Sajnos sem előtte, sem utána nem volt nagy dobásuk, de valahogy az 1984-es év egyébként másoknak is hard rock heavy metal szempontból összejött, nekik meg úgy, hogy We're Not Gonna Take It, vagy I Wanna Rock, és ez a kettő örökre beírta magát a rock történelembe, no meg ezen kívül a hard rock heavy metal történelembe is. Szerdai rock délután folytatás, Demjén Ferenc.

0: közlekedés.
1: Budapesten éjszakai félpályás lezárás lesz a Gubacsi hídon ma 22 órától november 15-én reggelig. Friss sávlezárások a 4. kerületben a Kisernő utcában, a 10. kerületben a Basa utcában és a Csömöri úton is, és lezárás van a Kán hídon 2027 nyaráig. Lezárások még a fővárosban, a 2. kerületben a János Pál pápa téren a Fiumei út felé, és a 11. kerületben a Karinti Frigyes úton a Móricz Zsigmond körtér felé, valamint félpályás lezárás van a 2. kerületben a Völgyfa utcában. Sávlezárások a 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában, a Kerekes utcánál, a 11. kerületben a Nagyszőlős utcában és a Bartók Béla úton, illetve a 19. kerületben az Ady Endre úton. Hétköznapi sávlezárás van az Üllői úton, a Ferihegyi repülőtérre vezető útnál, és útszűkület van az 5. kerületben a Széchenyi utcában, valamint az Üllői úton befelé a Határútnál, és korlátozások vannak továbbra is az 1. kerületben a Döbrentei téren és az Attila úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
2: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
3: Teddy. Most 11. alkalommal Budapesten. Új nyitást ünnepel a Teddy. Ez alkalomból olyan nagyszerű ajánlatokkal várunk, mint például 450 forintos kötőfonalak, vagy akár már 220 forinttól ajándéktasakok és parti termékek. Teddy. Új nyitás. Ezen a pénteken Budapest, Bécsi út 136. Teddy. Ötletekkel teli.
4: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

93.9 Rock FM és a Szerdai Rock délután nem kevesebbet tudott ő, mint a világ egyik legismertebb és legjobb zenésze volt. Eredeti nevén Robert William Gary Moore, művész nevén csak Gary Moore. 52-ben született Belfastban, de 2011-ben itt hagyott bennünket, ráadásul nyaralni ment Spanyolországba, ahonnan már sosem ment haza. Sok híres vendégzenésszel készített felvételt, köztük a Cream két tagjával, Jack Bruce-szal, valamint Ginger Bakerrel, George Harrisonnal, B.B. Kinggel és még sokan másokkal, és rengeteg gitárosra volt hatással. Példaképei neki is Jimi Hendrix és John Mayall, valamint közvetlen mentora Peter Green, a Fleetwood Mac gitárosa. Gary Moore az elmúlt percekben azt énekelte a Rock FM-en Walking by Myself, az Útinform pedig továbbra is azt írja az M0-as autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé, a Nagy Dunahidat is érintő munka zajlik, ezért a 17-es és 14-es kilométerek között a két külső sávot lezárták október 20-áig. A két sávra szűkült szakaszon általában 9 kilométer körüli a torlódás, a többlet menetidő akár 60 perc is lehet, sokan menekülnek így aztán az M0-asról és környékéről, így telítettek a sávok, vagy telítettek lehetnek a környező utakon is. Ugyancsak a déli szektort érinti, hogy az M5-ös autópálya felé a 6-os főút csomópontjánál egész nap aszfaltoznak, a munkát a késő délutára már befejezik, így a 14-es kilométernél újra minden sáv járható, vagy járható lesz. A torlódás azonban még mindig majdnem 9 kilométer hosszú, és legalább fél óra kell ennek a feloszlásához. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok, vigasztalású tankcsapda most, fiúk ölébe lányok!

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Lennél velem, és fognál a két kezem. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, úgy van ez a rádió működésében, különböző napszakokban, reggel, délben, este, hogy van ugye SMS, Viber és telefonszám, és a telefon időről időre csörög, az SMS-ek és a Viber üzenetek pedig csak jönnek, és jönnek, és jönnek, és mi igyekszünk szinte mindenre válaszolni, vagy adásban, vagy adáson kívül. Ugye néhány nappal ezelőtt már mondtam, hogy a Viber üzenetek sokkal hálásabbak, mert a chat programnak köszönhetően ott oda-vissza működik a kommunikáció, és tudunk válaszolni, miközben az SMS-ek például egyoldalúak bejönnek, és nem biztos, hogy minden esetben tudunk rá reagálni. Árpi írja Viber üzeneten, sziasztok kedves Rock FM-ezők, cserkészek vagyunk, és szeretnénk egy pokolgép számot. Megtörtént, kedves Árpi, a dal címe Hol van az a szó? És miután Árpinak Viberen válaszoltam, ugye írt is, hogy köszönet a Kajmán őstől. 0620-999-1039 SMS, Viber, telefon, a csapat neve Judas Priest, a Hard Rock Heavy Metal sor folytatódik a Rock FM-en.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

0: közlekedés.
1: Budapesten éjszakai félpályás lezárás lesz a Gubacsi hídon a 22 órától november 15-én reggelig. Friss sávlezárások a 4. kerületben a Kisernő utcában, a 10. kerületben a Basa utcában és a Csömöri úton is, és lezárás van a Kán hídon 2027 nyaráig. Lezárások még a fővárosban, a 2. kerületben a János Pál pápa téren a Fiumei út felé, és a 11. kerületben a Karinti Frigyes úton a Móricz Zsigmond körtér felé, valamint félpályás lezárás van a 2. kerületben a Tölgyfa utcában. Sávlezárások a 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában, a Kerekes utcánál, a 11. kerületben a Nagyszőlős utcában és a Bartók Béla úton, illetve a 19. kerületben az Ady Endre úton. Hétköznapi sávlezárás van az Üllői úton, a Ferihegyi repülőtérre vezető útnál, és útszűkület van az 5. kerületben a Széchenyi utcában, valamint az Üllői úton befelé a Határútnál, és korlátozások vannak továbbra is az 1. kerületben a Döbrentei téren és az Attila úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Szám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadsz, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
2: Elektromos fűtőpanel.
3: Igen, Nordart.hu.
2: Gyors és ingyenes kiszállítás.
3: Igen, Nordart.hu.
2: 5 év csere garancia.
3: Igen, Nordart.hu.
2: Rendeljünk.
3: Igen, Nordart.hu.
4: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
5: Ki volt már az Aura Bay-ben, Budapest legújabb fényparkjában?
6: Én, Letoy profilkép.
5: Az Óbudai szigeten?
6: Igen, van bel- és kültéri része is. Imádtam.
5: AuraBay.hu.
7: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
8: A Smoky Budapestre érkezik. Éld át a legendás lágereket, köztük a Living Next Door to Alice és a Lay Back in the Arms of Someone című dalokat élőben november 30-án a Pap László Arénában. Szerezd be a jegyed most a fancode.hu oldalon. Smoky élőben, Budapesten. Foglald be a helyet még ma!
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

98.9 Rock FM tartja magát a 16 fok, a korábban beígért 17-18-al szemben, de jó híreim is vannak, 18-19-20 fok várható a hétvégére, és aztán még jövő hét elejére is. Addig is csütörtökön támad egy hideg front, és egyébként is borzolja a kedélyeket, mert hogy hűvösnek érezhetjük a nappalokat. Pontosabban a nappalokban egy pulóverrel azért egészen jó idő van, de ez mindig a felhőzettől is függ, mert hogyha több a felhő, akkor sokkal csúnyábbnak látjuk és érezzük az időjárást, mint hogyha több lenne a napsütés még az alacsonyabb hőmérsékleti értékek ellenére is. A reggelek 4 és 8 fok között váltakoznak, és ez nem is javul semennyit sem a hétvége közelettével. És aztán jövő hét elején még mindig tartja magát a 18-20 fok, ez megint napsütés és felhőzet függő lesz, de aztán megint nagyon picit süllyed, inkább a 17-16 fok irányába, viszont jövő hét az, amikor javulnak a reggeli értékek. Kezdetben 7-8 fok, és aztán inkább a 9-11 fokos reggelekből indulunk a 17 fok felé.

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0630 2010 9 Rock FM, hogy a 60-as években mennyire volt nehéz hősnek lenni, arra nem tudom a választ, már csak azért sem, mert inkább úttörőnek szokták őket nevezni ennyi évtizeddel később is, és nem annyira hősnek. A The Doors esetében beszéljenek a számok. Összesített adatok alapján 32,5 millió nagylemezt adtak el az Amerikai Egyesült Államokban, míg világszerte több mint 100 milliót. Az Egyesült Államokban 19 arany, 14 platina és 5 multiplatina albummal rendelkezik a zenekar. És egyébként a Doors volt az első olyan amerikai zenekar, amely 8 egymást követő aranylemezt tudhatott magáénak. Elképesztő számok, elképesztő sikerek. Hölgyeim és

Pest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten éjszakai félpályás lezárás lesz a Gubacsi hídon ma 22 órától november 15-én reggelig. Friss sávlezárások a 4. kerületben a Kisernő utcában, a 10. kerületben a Basa utcában és a Csömöri úton is, és lezárás van a Kán hídon 2027 nyaráig. Lezárások még a fővárosban, a 2. kerületben a János Pál pápa téren a Fiumei út felé, és a 11. kerületben a Karinti Frigyes úton a Móricz Zsigmond körtér felé, valamint félpályás lezárás van a 2. kerületben a Tölgyfa utcában. Sávlezárások a 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában, a Kerekes utcánál, a 11. kerületben a Nagyszőlős utcában és a Bartók Béla úton, illetve a 19. kerületben az Ady Endre úton. Hétköznapi sávlezárás van az Üllői úton, a Ferihegyi repülőtérre vezető útnál, és útszűkület van az 5. kerületben a Széchenyi utcában, valamint az Üllői úton befelé a Határútnál, és korlátozások vannak továbbra is az 1. kerületben a Döbrentei téren és az Attila úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Belépőddel ót és mercit nyerhetsz. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
2: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
3: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
4: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
5: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: understood. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Rock közlekedés.
1: Budapesten éjszakai félpályás lezárás lesz a Gubacsi hídon ma 22 órától november 15-én reggelig. Friss sávlezárások a 4. kerületben a Kisernő utcában, a 10. kerületben a Basa utcában és a Csömöri úton is, és lezárás van a K-hídon 2027 nyaráig. Lezárások még a fővárosban, a 2. kerületben a János Pál pápa téren a Fiumei út felé, és a 11. kerületben a Karinti Frigyes úton a Móricz Zsigmond körtér felé, valamint félpályás lezárás van a 2. kerületben a Völgyfa utcában. Sávlezárások a 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában, a Kerekes utcánál, a 11. kerületben a Nagyszőlős utcában és a Bartók Béla úton, illetve a 19. kerületben az Ady Endre úton. Hétköznapi sávlezárás van az Üllői úton, a Ferihegyi repülőtérre vezető útnál, és útszűkület van az 5. kerületben a Széchenyi utcában, valamint az Üllői úton befelé a Határútnál, és korlátozások vannak továbbra is az 1. kerületben a Döbrentei téren és az Attila úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 9

93.9 Rock FM tartja magát a 16 fok, a korábban beígért 17-18-al szemben, de jó híreim is vannak. 18-19-20 fok várható a hétvégére, és aztán még jövő hét elejére is. Addig is csütörtökön támad egy hideg front, és egyébként is borzolja a kedélyeket, mert hogy hűvösnek érezhetjük a nappalokat. Pontosabban a nappalokban egy pulóverrel azért egészen jó idő van, de ez mindig a felhőzettől is függ, mert hogyha több a felhő, akkor sokkal csúnyábbnak látjuk és érezzük az időjárást, mint hogyha több lenne a napsütés még az alacsonyabb hőmérsékleti értékek ellenére is. A reggelek 4 és 8 fok között váltakoznak, és ez nem is javul semennyit sem a hétvége közelettével. És aztán jövő hét elején még mindig tartja magát a 18-20 fok, ez megint napsütés és felhőzet függő lesz, de aztán megint nagyon picit süllyed, inkább a 17-16 fok irányába. Viszont jövő hét az, amikor javulnak a reggeli értékek. Kezdetben 7-8 fok, és aztán inkább a 9-11 fokos reggelekből indulunk a 17 fok felé.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, Red Hot Chili Peppers és az Under the Bridge. Mégiscsak minden idők legnagyobb sikeréről beszélünk, hogyha arról beszélünk, hogy a 90-es években betörtek a mainstreambe, pláne a Blood Sugar Sex Magik albummal, és egyébként pedig később is óriási sikereket csináltak, csak az már videóletöltésekben, nézési gyakoriságban, látogatottsági gyakoriságban és még egy csomó minden másban nyilvánult meg. Bűdi Szili a műsorvezető, most 8 órától, ahogy szoktuk, Klavancse Krisztián vagyok. Köszönöm a mai figyelmet, búcsúzású Tankcsapda és az Alföldi Gyerek, a szövegre nagyon-nagyon érdemes figyelni. Bomba jó? Ez is, meg a többi Tankcsapda szöveg holnap délután 3-kor jövök.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Hát szép estét, gyerekek, a mikrofonnál Bűdi Szilárd, az a Szili. Mindenkinek szép estét kívánok. Október 14-én is, az év 287. estéjén. Ne felejtsük el, hogy már 78 nap van csak hátra az évből. A mai névnaposaink Helen és Lívia. Hát a leghíresebb Helen, jó, ugorjunk. Lívia viszont, hát az én nagyon kedves osztálytársnőm, aki nem híres, viszont a szívemnek kedves. Dóla Lívia, az Isten éltessen téged névnapodon. Mivel egy csomó dolog történt a világban ezen a napon, ezért lesz, miről beszélgetünk a mai napon, és mindenkinek kellemes rádiózást kívánok itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig jöjjenek a földkerekség legnagyobb slágerei.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, rock születésnaposaink vannak a mai napon, mert hogy október 14-én két fontos rockzenész születésnapját is ünnepeljük. 1946-ban ezen a napon született Justin Howard, a The Muddy Blues énekese és gitárosa. Az ő nevéhez fűződik a zenekar egyik legismertebb dala, a Night in White Satin, amely a rocktörténelem egyik emblematikus felvétele lett, ugyancsak a mai napon született, mármint 1946-ban, Dan McCafferty, a skót Nazareth legendás énekese. A zenekar olyan dalokkal vált ismerté, mint a Love Hurts vagy a Hair of the Dog. Két különböző hang, két különböző zenei világ, de egy közös pont. Mindketten maradandó nyomot hagytak a rockzenében, de nyilván ez hallható itt a 103.9 Rock FM-en is.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

93.9 Rock FM. Hát gyerekek, 1977 az én születési évem. De azon belül október 14, amikor megjelenik David Bowie Heroes című albuma, amely a zenész úgynevezett berlini korszakának egyik legfontosabb alkotása. A lemezen Brian Eno közreműködött, a gitárszólamok egy részén pedig Robert Fripp, a King Crimson gitárosa játszott. A címadó dal azóta a rocktörténelem egyik legismertebb felvételévé vált. Bowie ezen az albumon bátran kísérletezett az elektronikus hangzásokkal, a stúdió technikával és a hosszabb zenei építkezésekkel. A Heroes ma is azt bizonyítja, hogy a rockzene nem csak a gitárokról és a hangerőről szólhat, hanem a hangulatokról, kísérletezésekről és a művészi szabadságról.

103.9 Rock FM, gyerekek, a rock történelem és a Def Leppard nagy sikere következik, mert hogy 1988. október 14-én a Def Leppard különleges mérföldkőhöz érkezett. A zenekar a Pirománia és a Hisztéria albumával olyan amerikai eladási eredményt ért el, amely a korszak egyik legnagyobb rockzenei sikerévé tette. A Hisztéria 1987-ben jelent meg, és olyan slágereket tartalmazott, mint a Pure Some Sugar on Me, vagy az Animal és a Love Bites. A lemez elkészítése hosszú és nehéz folyamat volt, de a zenekar kitartása meghozta az eredményt. A Def Leppard a dallamos hard rock egyik legnagyobb nevévé vált, és megmutatta, hogy a kemény gitárok és a rádióbarát refrének tökéletesen megférnek egymás mellett.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: 100.9 Rock FM, szevasztok rockerek, és hát ismételten vendégelt a házhoz, mégpedig nem akárki jött el hozzánk, mert hogy az úriembernek köszönhető, hogy Magyarországon valójában először hallottunk professzionális zenei hangokat szájharmonikából előcsalogatni. Nem csak azok a régi fajta Bob Dylan féle nyekergések voltak, vagy a Steven Tyler, hanem a most következő vendégemnek köszönhető egyenesen, hogy tőle hallottunk először olyan hangokat szájharmonikából, ami tudatosan volt előcsalva és gyakorolva volt, mert hogy a vendégem nem más, mint Szabó Tamás maga, a szájharmonika doktora.
1: Sziasztok!
0: Úgyhogy, hát én azt gondolom, hogy ez így van.
1: Nem így van.
0: Nem így van, ne csinálj
1: nem csinálj velem. Nem csak azért, mert a szerénységem tiltja, hogy ezt állítsad rólam. Hát, jól esik egyébként, de tényleg nem így van, mert...
0: Hát ki volt az első?
1: Hát most gondolj bele, hogy itt Magyarországon már 1870-es évektől van színpadi műfajként a szájharmonika jegyezve.
0: Azt az eget.
1: Most abból az egy dolog, hogy nem ismeri ezt a múltat senki.
0: Igen,
1: és kénytelen voltam én valamilyen szinten ráállítani az agyamat. Egyébként engem nagyon érdekel, nem csak a hangszer története miatt, meg az előadók miatt, hanem így szociológiai szempontból is, hogy milyen korban, mert hát ugye ez monarchia. És akkor még gondolkodtam is azon, hogy jövőre lesz 200 éves a hangszer, mert 1827-ben találták ki a mai formáját. Aha. És akkor azon gondolkodtam, hogy Petőfi is játszhatott ezen a hangszeren, ha jobban belegondolok, mert 48. Tehát simán, igen. A 27-ben találták ki, akkor simán játszhatott Petőfi, csak biztos a Júlia megtiltotta neki, mert túl hangos volt.
0: Az amerikai háborús korszakban pedig ugye ez egy ilyen egy nagyon praktikus hangszer volt.
1: Ez később
0: ugye...
1: volt.
0: Később volt?
1: Később. Hát, később kellett, hogy legyen, megmondom miért, mert a 1800-as évek végén kerül át csak a szájharmonika.
0: Így van.
1: Na, de itt Magyarországon monarchia miatt 1800-as évek közepéről beszélünk. Tehát jó, 30 évvel korábban megjelenik hazánkban a szájharmonika, bármilyen hihetetlen is. És vannak előadók is, és vannak olyannyira, hogy például mai világhírű előadók, itt kettőt is tudok felsorolni, ugye az egyik a John Popper nevezetű híres szájharmonikásnak a szülei, aki amerikai, és a déd nagyapja is magyar volt, és szájharmonikás, bármilyen hihetetlen is.
0: Nekem apukám mesélt, hogy voltak ilyen szájharmonika triók Magyarországon, 50-es évekről beszélünk, akik ilyen, hát slágereket játszottak el, de nem akárhogyan, tehát hogy ott ugye ez a hármas leosztású volt, basszus, közép és magas szólamokat osztották meg, és akkor ezekkel ilyen, és sőt, erről még a múltkor láttam valahol a YouTube-on egy ilyen tévé felvételt is. Na de aztán jött egy nagy szakadék, és a szájharmonikázás az viszonylag így mondjuk 50-es, 60-as évek, pontosabban erről nem nagyon tudunk, mert lemezfelvételek talán annyira nem voltak, de ami az én szívemnek nagyon kedves, hogy nyilván ugye Bodonyi Attilának köszönhetjük a Hobo Blues Band-en az első talán olyan hangokat, amik értékelhetők voltak, bár a Presser Pici Bácsi is próbálkozott ezzel a dologgal, meg a Somló Tomi Vár váltós harmonikán játszott, de mégiscsak ti voltatok a Gyurival ketten, akinél a 90-es években lehetőséget kaptatok arra, hogy kibontakozzon ez a műfaj. Egy kicsit menjünk oda, hogy te ezt honnan, hogy volt az, hogy ti csak ketten, hogy voltak többen is, akik ráébredtek a szájharmonikázás mikéntjére és hogyanjára, és ti hogyan ébredtetek rá, de nyilván most egyes számot használunk, hogy te hogyan ébredtél rá, milyen segítségek voltak azon túl, hogy szereztetek lemezeket külföldről?
1: Mindig voltak, rengetegen voltak. Hát gondolj bele, hogy a háború előtti időszakban, én mostában megkérdeztem egy-két ilyen hangszerforgalmazót, Magyarországon három nagy hangszerforgalmazót, hogy hány szájharmonikát adnak el kvázi most, éves szinten. És azt mondták, hogy Cuzám összesítve, hogy 2-3 ezer darabot maximum.
0: Évente?
1: Évente.
0: Aha.
1: De ez lehet, hogy egy kicsit még túlozva is van. A háború előtti időszakban meg 150 ezer darabról beszélgetünk.
0: Úristen.
1: Azért azt gondolj bele, hogy mekkora kultúrája volt itt ennek a háború, aha, és a háborút követően. És ahogy mondod, ez aztán a 60-as évek végétől szépen elsikkad. Ennek több oka is van. Részint ugye a háborúban sikerült az összes roma és zsidó zenészt, akik ezeken a hangszereken főleg professzionális szinten játszottak, ugye, hát ugye megsemmisíteni, a másik pedig az, hogy jött az elektronikus zene, és mondjuk egy szintetizátor, vagy egy elektromos gitára sokkal izgalmasabb volt, mint egy szájharmonika,
0: mert
1: akkor kellett, az új műfajok nyíltak ki.
0: Teltebb dolog volt.
1: Igen, meg. És hát ez izgalmas, hát ugyanúgy, hogy mindig arra csillog a szefélye, én is, mit tudom, amikor véget ért a szagos radírőrület, akkor jött a Tamagucsi, vagy nem tudom, tehát mindig volt valami, ami elviszi.
0: Ez jó, ez jó.
1: Tehát a lényeg az, hogy aztán a 70-es években, ahogy mondtad, eléggé elapadt ez az egész dolog, és talán a mi generációnk az, akire ismét előbukkan a szájharmonika. Azért hozzátenném, hogy nem ketten voltunk elsődlegesen, hanem itt voltak két még idősebbek nálunk, a Bacsek Pisti és például a Hanyó Béla, ugye a Pisti ez nem olyan régen halt meg sajnos, akik hát azért elég sokat tettek ennek a hangszernek a népszerűsítésére. Ami érdekessége, és ami talán így szorosabban a nevünkhöz köthető, az, hogy magában a műfajválasztásban, mert ahogy mondtad, előtte inkább a slágerre ízű dolgokat játszották a zenészek, és nálunk jelenik meg kimondottan a blues zene, illetve
0: valahogy ti kaptatok ki lehetőséget. Igen. Ugye te a Palermo vagy, Gyuri a Herfi Divizion, de ez egy fej-fej mellett ment. És,
1: hát igen, ez rettenetes dolog volt egyébként, hogy őszinte legyek. Megmondom én, mert ugye ez az ország volt? Arra van kihegyezve, hogy ez ilyen fejfejjel, ketten voltunk, és akkor ilyen fejfejjel lett, és mindig egyfolytában, tehát mindig együtt kellett mindenhova menni, mindent együtt kellett, és akkor esküszöm, és megörülök tőle. Tehát olyan, mint az országban úgy van minden így megírva, hogy minden hangszerből csak egy professzionális van. Tehát ha szaxofonos van, akkor nincsen Pregi Gyula, nincsen még mellette száll Lakatos Tóni, hanem van helyette csak Dés László. És akkor csak Dés László létezik. Itt is. És ugye ez a féle kikényszerített rivalizálásból azért hát nem mindig olyan kellemes dolgok sültek ki.
0: Pedig képzeld el, hogy már bocsássak, hogy közbevágok, engem nagyon boldoggá tett, hogy a...
1: Hogy csak ketten vagyunk.
0: Nem, hanem hogy két olyan ír... De ez valahogy szerencsétlenség, vagy szerencse a bármiben, hogy jött két szájharmonikás a 90-es években, és tök más oldalról közelítettétek meg a blues-t. Tehát a Gyuri a sportszájharmonikázás, te pedig egy ilyen mívesebb, kicsit ilyen folkosabb irányból, de profin, tehát hogy még egyszer mondom, ugye nem a Bob Dylan féle, meg a több hangzatos dallam kíséréses, hanem itt már, mint a gitáron, hogy egy hangokat játszva hoztátok a stílt, és ez szerintem nagyon sokat, tehát hogy ti nagyon sokat adtatok a blues műfajnak, és rajta nőtt fel számtalan ember. Én miattatok kezdtem el szájharmonikázni, ezt ki kell, hogy mondjam.
1: Hát igen, én meg tudod, azok miatt, az emberek miatt, akiket például Béla miatt, akik most Németországban lakik, ott is, ők is ketten voltak. Ők általában 10 évvel előttünk voltak, mint keveset hallani róluk, mert nem készültek fel.
0: Nem készültek fel,
1: de az én példaképeim ők, tudod, és akkor ez tök jó, hogy lehet látni egy ilyen folyamatot. Egyébként mondom, nekem ez egy ilyen hobbi mi szinte, hogy mindenkit megpróbálok látni, és természetesen nem szó szerint, hanem tehát az, hogy valamilyen szinten vezetem az, hogy mert az embereknek az életrajzi adatait, ez egy ilyen titkos történet, hogy azért, mert hogy amikor én elkezdtem a magyarországi szájharmonikázással foglalkozni, akkor az volt, hogy hát hol kezdjen el? Most megkezdtem az idősebbek korosztályokat, megtaláltam egy-két olyan öreg embert szó szerint, akik már ugye azóta nem is élnek, akik még az első generáció körül szájharmonikáztak. A lényeg az, hogy egy idő után elapadtak a források, mert ezek maga a szájharmonikázás az nem termelt ki sztárokat Magyarországon sosem. Tehát nem olyan volt, mint a Karádi Katali, vagy a Szelecki Zita, vagy nem tudom én, akiről mondjuk bemész egy könyvtárba, és akkor nem tudom, rohadásig vannak a cikkek. Hanem tudod, egyszerű, hanem nagyon, ezek egyszerű emberek voltak, többnyire másodállásban harmonikáztak, és akkor egy asztalost megtalálni.
0: Nem lehetett.
1: Van egy kiriposzki, ezt elmondom neked, volt egy Kiripolszki nevezetű szájharmonika, és azt hittem, hogy ez a Kiripolszki név, ez egy olyan név, ami hát azért nem mindennaposna, tehát én szerintem Y-nal, meg nem tudom én mi, és elkezdtem belemenni ebbe a dologba, és mikor felmentem ezekbe a családfakutató ilyen dolgokba, akkor Kiripolszkiból volt 400 darab. Na most 400 darab Kiripolszkiból megtalálni azt az egyet, aki szájharmonikázott, az egy elég szomorú dolog volt, de még túlestem ezen a dolgon. Na az a lényege, hogy éppen ezért ma megpróbálom ennek elejét venni, és próbálok egy ilyen adatbázist csinálni, hogy ezeket esetleg, hogyha nincs, akár te is, mert ugye te is herflizel, hogyha esetleg a következő generációból valakinek érdekesek lehetünk, akkor legyen mihez nyúlni.
0: De jó, hát ezt egyrészt köszönjük, másrészt pedig ez fantasztikus. De hát a szájharmonikának egy ilyen doktori oldaláról közelíted már meg, hogy történelmet kutatsz benne, és nyilván ugye az összes szájharmonikán szinte tudsz játszani, de ezt majd kifejtjük a következő kanyarban. Vendégem továbbra is Szabó Tamás, aki a Mojo nevű zenekarával egy akusztik special edition koncertet ad. Október 17-én szombaton 6-tól a Laffert Kúriában. Jövünk vissza mindjárt.

0: 103.9 Rock FM, hölgyeim és uraim, a vendégem továbbra is Szabó Tomi, legendás szájharmonikás, aki a Mojo Akusztikra készül október 17-én szombaton este 6-tól a Laffert Kúriából, a Special Edition kiadás, ahol csak is akusztikusan fognak játszani, de egy kicsit visszaugrunk a 90-es évekbe, mert volt a 90-es évek blues boomja, aminek ti legendásan részesei voltatok, csak néhány név, akik ezt megélték, ugye az S-Modell zenekar, akik nagyon sokat játszottak, aztán Török Ádi bácsi, és szerintem akkor volt igazából egy ilyen nagy, már most neki több virágzása volt szerintem a Török Ádámnak, ő is ugye akkor hozta létre a Mini után a Rabot, ugye ezzel.
1: Hát Dr. Waltert mondhatnám.
0: Dr. Walterig, tényleg, nagyon sokat játszottak.
1: Sokan voltak egyébként, hát nézd, az egy nagyon érdekes korszak volt azért, mert a tehát, hogy fogalmazzak, majd maximum kivágod. Tehát, hogy addig a 80-as évek végéig itt a blues-t, a Hobo Blues Band által bevezetett és egyfolytában sugalt Rolling Stones, Doors, Jimi Hendrix és ez volt.
0: Igen.
1: És ez, tehát a rock bluesnak is ráadásul egy bizonyos szegmense, vagy a fehér bluesnak is egy bizonyos szegmensét hallottuk folyamatosan. És aztán a Palermo volt az első olyan zenekar, aki pontosan a feka blues próbálta behozni, illetve hát ennek az elektromos verzióját, ezt hívtuk.
0: A rhythm blues.
1: Mit?
0: Rhythm blues
1: nem,
0: volt,
1: West Coast
0: nem?
1: Blues, West tehát, Coast blues. West Coast blues-ban gondolkodtunk, illetve hát olyan Chicago blues-ban. A rhythm blues az sokkal később jelenik meg itt Magyarországon, az például a Sunny and Wild Coast, az például ők rhythm blues zenekarnak minősülnek. Nem is akarok ennyire ilyen stilisztikailag belemenni a dologba, hanem igazából azért volt érdekes, mert addig ugye a Hobo az mindent lefordított magyarra, aminek fontos szerepe volt, de azért tegyük hozzá, hogy ennek a műfajnak angol az eredeti nyelve. És a Palermo úgy döntött, hogy akkor megpróbáljuk az eredetit tolmácsolni, és akkor így megjelent az a féle a zenei világ is, amit a Palermo képviselt, de nem ösztönösen játszottunk, tehát hogy azért tegyük hozzá, hogy volt, ugye mondtad az előbbi szedben, hogy hát külföldi lemezeket, nem lehetett külföldi lemezeket beszerezni. Itt embereknek mindenféle kapcsolatokon keresztül 150 átmásolt kazettán át jutottunk hozzá olyan felvételekhez.
0: Piacos kazettek.
1: Igen. Vagy például a Rózsavölgyi hanglemezboltban a turkálóból lehetett néha kikapni nyugodtan nyomáson blueslemezeket, és a többi, és a többi. Én nagyon büszke vagyok őszintén magamra, mert én még nagyon fiatalon, amikor még a Hobo Blues Band a FMH-ba, sőt a Bercsényibe játszott, akkor ugye én ilyen nagy hobó rajongó voltam, és akkor volt egy idő, amikor a szünetekben a Nemes Nagy Pétert megkérték, hogy adjon előadásokat. Tehát, és engem már akkor is mozott ez a féle, hogy mégis mi ez? Tehát, hogy érdeklődés, hogy kik voltak ebben a műfajban, és a Péter nagyon sok olyan embert és előadót megmutatott nekem, akiket hát azt gondolom, hogy akkor is, mert talán most is nem nagyon ismernek itt Magyarországon. Ami nem baj, csak hogy éppen ezért ezzel a tudással, amit a Péter átadott nekem, egy csomó másik kaput is megnyitott, a lemezgyűjtőknek a kapuját és a többi, mert itt voltak azért mindenféle titkos titokba gyűjtögető nyugati lemezeket, honnan lehet becsempészni és a többi egy-egy ilyen bécsi kirándulásról és a többi és a többi. Szóval így innen szereztük meg a lemezeket. Őszintén megmondom, a rádióban egyáltalán nem lehetett hallani, a Göcé és Zsuzsinak volt mondjuk a lemezbőrze helyett, vagy ezek a
0: meg a
1: Nemes Nagy Petinek, igen, de a lemezbőr helyett, ők azért viszonylag, hogy mondja, akkor is a rádió arra vigyázott, hogy a Commerce-et, tehát mint a Led Zeppelineket és a rock bluesból azért egy csomó, mert nagyon ritkán lehetett olyat hallani, érted, hogy mondjuk meghallott egy Artur Radapot, tök mindegy, tehát ilyen folk zenészeket, folk blues zenészeket, ez nem volt jellemző erre a korszakra, és a Palermo ezért volt úttörő, hogy ezeknek a előadóknak a szerzeményeit tolmácsolta. A Gyuriék teljesen más vonalat követtek, ugye a Gyuri erősen a countryból jött, azért tegyük hozzá, ő előtte már rodeóba játszott, és a többi, meg bluegrass zenébe is, többi, és a többi. És az ő vehemens játéstílusával inkább elment egy ilyen rockos, funkisabb dologba, tehát ő közel sem a tradicionális részét közelítette meg ennek a dolognak. Amikor játszottunk, ezért a két produkció sokszor játszott egymás után, mert úgy gondolták a szervezők, hogy hát akkor legyen egy kicsit ilyen is, mert legyen egy kicsit olyan is, és akkor elég sok koncertet adtunk így közösen. Ez olyan, mindenkinek olyan sok bulija lett hirtelen, ahogy mondtad, a blues boom miatt.
0: Igen.
1: Hogy hát azt kell mondanom, hogy tényleg ilyen 360-70 bulit
0: simánya,
1: de volt olyan választás, ahol 5 kampányon játszott a Palermo. Szemredben és
0: egy kampányzáró napján
1: 5 kampány volt, a BS-től egészen a Dunakorzóig.
0: És ez csak Pesten.
1: És ez csak Pesten. Tehát tényleg, amit ma egy-egy DJ csinál, simán azt csinálták a bluzisták, akkor...
0: Te is ezt hanyat írunk? Ez most ilyen 90...
1: Hát, 91-92, 93, ez igen. A, ebben a... Igen, aztán 90...
0: Igen, hát akkor vettem meg a kazettáimat, igen.
1: A 90-es évek közepétől azért ez az egész dolog elkezdett így lefelé menni. Részint elegük is lett az emberek, mindenhol ugyanaz az 5 zenekar játszott, és a többi, és a többi. Tehát, hogy azért ennek voltak ilyen káros hatásai is, de alapvetően a 90-es években nagyon sok olyan felfedezni való volt még ebben a műfajban számunkra, meg újdonság, és hát a közönség számára is, amit nem nagyon ismertek előtte. De még az idősebb generáció se, tehát mit tudom én itt hozzátenném, azok, akik a blues zenét valamilyen szinten felhasználták egykoron, bármi is legyen, tehát legyen az Illés, vagy legyen az a, tehát a 60-as évekbeli rock zenész, őnek is teljesen új dolog volt ez. Tehát, hogy ez a féle megközelítése a blues zenéknek.

0: nem ezen nevelkedett föl, és hogy mi ezt szeretjük.
1: Igen, hát, ez nem is hiba, csak tudod, hogy folytában jöttek ezzel a kérdéssel mindig hozzánk, igen, hogy, és akkor magyaráztuk, hogy nem, ez nem egészen az, úgyhogy, de jó, én nagyon-nagyon örültem, hogy, vagy nagyon-nagyon örülök így utólag is, hogy megélhettem ezt a
0: részese dolgot. Lehettetek, igen, ennek, igen, a 90-es, igen, évekbeli blues boomnak, amikor hát igen, hát klubra is, és hova szer, vidéki klubok tömkelege, hát még játszottam előttetek a zenekarommal Miskolcon, a Viamba például.
1: Jézusom.
0: Bizony, hát ugye akkor mindenki, ugye ezeken a koncerteken mindenki ott volt, aki hát blues zenét akart hallgatni, az gyakorlatilag három zenekarra tudott elmenni. Igen,
1: érdekes dolog, ez csak a Palermóról tudok nyilatkozni, nagyon sokáig nem tudták hova tenni, bekategorizálni a zenekart. Mi ugye nyertünk Emerton díjat, meg nem tudom, hogy mit, ez már ugye a vége felé volt gyakorlatilag szóval amikor már úgy kezdettél, nem vége felé, kezdett kirajzolódni, hogy tényleg léteznek ilyen műfajok, hanem ezért nagyon sokszor a zenekart olyan fesztiválokra tették be, nem voltak egészen tisztában, hogy milyen zene ez pontosan, ami valami egészen, tehát például játszottunk közös koncertet a VHK-val. Vagy a Müller Péterrel. Az öcsikékkel, ugye az Evzámbó öcsikékkel rendszeresen játszottunk. Tehát ennek többek között az is volt az oka, hogy a Jenci is, valahol én is, de mondjuk a Gyuszi is, a zongoristánk is valamilyen szinten a képzőművészetből táplálkoztunk, rengeteg ilyen ismerősünk volt, iparművészek, képzőművészek, rengeteg bulit nyomtuk az Epreskertbe, hogy a főiskolának, illetve akkor még főiskola, most már egyetemnek a kertjébe, mai napig is ápoljuk azokkal a művész kollégákkal a kapcsolatot, akik akkor jártak le, van, aki befutott, van, aki eltűnt, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy ezért ennek köszönhetően egy értelmiségi közeget, tehát egy ilyen kicsit elvont értelmiség közelnek is sokszor játszott a Palermo, de mondom, az volt a legfurcsább, hogy amikor a VHK-val összedobtak, vagy összeállítottak, és soha nem felejtem ezt a koncertet.
2: Tűz és víz.
0: Nagyon jó. No, hát a vendégem továbbra is Szabó Tomi, akivel kicsit múlt idéztünk, aztán jön a következő kanyarban a jelen, mert hogy bizony október 17-én szombaton a Laffert Kúriában este 6-tól játszik a múlt Acoustic Special Edition, kérem szépen, egy egészen különleges zenekar, és akkor erről mesél nekünk Tomi a harmadik kanyarban. Tartsatok velünk!

0: 103.9 Rock FM, szevasztok, a mikrofonnál Bűdi Szilárd, és a vendégem pedig nem más, mint a szájharmonika doktora Szabó Tamás, aki mindent tud a szájharmonikázásról, és folyamatosan újít, és folyamatosan olyan dolgokat csinál, amiben a szájharmonikát kívülről, belülről meg tudja mutatni. Hát szerintem tiéd az összes szájharmonika, ami a létezik, tudsz rajta játszani? Tehát van irgalmatlan nagyméretű basszus szájharmonikát, meg mindenféle.
1: Hát, azt kell mondom, hogy 98%-ig igen. Vannak olyan hangszerek, amik már annyira bonyolult, tehát vannak olyan típusú hangszerek, annyira bonyolult játszani, amivel egyszerűen egy külön élet kéne, tehát én nem mentem be ebbe a dologba. Egy ilyen aranyos, vagy ilyen meglátást akarok mondani, vagy mindegy, nem dadogok itt az elején. A lényeg az, hogy a szájharmonika és a tangóharmonika, talán ezt egy mondatban, hogy mondjam, tangóharmonika nem létezik, ugye csak régen úgy hívták a tangóharmonikát, hogy húzós harmonika. Aha. Nem létezik tangóharmonika, ezt magyarok találták ki, bármilyen hihetetlen is, hiszen olyan sincsen, hogy champagne pezsgő, meg pink rózsa sincsen.
0: Meg bacon szalonna.
1: Meg bacon szalonna, pontosan nincsen ilyen.
0: Ezt a műfajhoz kötötték, hogy a harmoniká, tehát hogy kiült egy ember, és játszott valamit, és akkor arra tangóztak az emberek.
1: Pontosan, és akkor így lett a ifjabb Ján Antal nevezetű úriember, aki aztán később kiment Kanadába, ő akkordionos volt, tehát vagy akkordionnak, vagy kézi, vagy húzós harmonikának hívták. És ez csak nem is ez a lényeg benne, hanem az, hogy a szájharmonika ez a kis tesója, de a szájharmonika előbb volt ám, mint ők, mert igazából amikor a harmonikát kitalálták, akkor ezt a zongora hangaláshoz találták ki elsődlegesen, hogy majd megkönnyítik, aztán persze klasszikus zenébe akarták betenni, de az lesz folk zene, és eljutottunk egészen a bluesig. A lényeg az, hogy ezeknek a sokféleségét megpróbálom összegyűjteni, nyilvánvalóan egy csomó, amihez nem lehet hozzáférni, mert egyszerűen ipari műemlék, vagy nem tudom én milyen kategóriába tartozik. De hát ugye erre van a múzeum, például Trossingenben ott is voltam, megnéztem kimondottan ezeket a harmonikákat. Szóval a legnagyobb részén tudnék játszani, vagy tudok játszani, az egy más kérdés, hogy nem feltétlen tudom mindenhova beilleszteni.
0: Igen, ezt akartam mondani, hogy a jelenlegi zenétben mennyire lehet, mit lehet beilleszteni. Igen. Tehát mesélj egy kicsit a Mojo-ról, ami folk blues irányzat, de nem, mert pop is van benne, és egy csomó dolgot raktatok össze, ötvözi a pop, a country, a beat és a tradicionális blues elemeit. Mi ez valójában, egy kicsit össze tudod-e foglalni?
1: A lényeg az, hogy valamikor 15 évvel ezelőtt én akkoriban nagyon dúós trióztam csak egyfolytában, milyen kocsmákban ez a féle világ érdekelt, és akkor észrevettem, hogy van egy ilyen dúó páros, úgy hívták őket, hogy Horváth János és Honfri Imre Oliver, és ők egyfolytában játszottak, főleg a Picasso-ba például, mert nem tudom milyen helyeken, rendszeresen játszottak mindenféle blues feldolgozásokat, és nagyon megtetszett, ahogy ők játszanak. Az a lényeg, hogy így összehaverkodtunk, belekerültem egy ilyen teljesen más, sokkal fiatalabb, teljesen más oldalról gondolkodó embereknek a muzsikájába, és ahogy évek alatt összecsiszolódtunk, egy elég speciális hangképet tudtunk létrehozni. Ennek részint a vokalitás az egyik oka, a másik az, hogy én vittem a tradíciót, ők pedig próbálták a könnyebb dolgokat, illetve az Olivier nagyon szereti a beat zenét. És a beat zene az önmagában ugye egy nagyon fontos alkotó eleme a mai bluesnak mindenképpen, de a mai rocknak is gyakorlatilag. És akkor ebből a három ilyen ízlésből keletkezett ki a Mojo-nak egy ilyen sajátságos hangképe. És hát az elmúlt 15 év alatt rengeteg minden történt nálunk. Most jelenik meg a 9. albumunk, gyakorlatilag pontosan emiatt a 15 éves jubileum miatt decemberre válható, illetve hát ennek az LP formája az csak januárban, de hát ez egy olyan nagyon bonyolult dolog, mert aki belevág egy ilyen LP-be, azt tudja, hogy most már csak hónapokra előre vesznek fel nyomási rendeléseket, és a többi, úgyhogy ez csak januárban fog valószínűleg megjelenni. A lényeg az, hogy ez alatt az idő alatt csomó olyan dalt Hát a hangképek is gondolkodtunk, amit ki kellett próbálni. Én figyelj, mindig szerettem ezt. Ahogy én így emlékszem magamra már, amikor véget ért a Palermo, akkor a Jenő képviselte nálunk a tradicionális húszt, ő megcsinálta a Madis húszt, én megcsináltam a Télosz klócot, ami grúgos zene volt a Bese Csabival, Magyar Hajnival, Combaimivel, és a többivel. Ugye az Imi az kint van most Amerikában, és éppen világsztárosdit játszik. Szóval a lényeg az, hogy engem sokkal jobban érdekelt az, hogy magát, ahogy mondod, a harmonikát hova lehet beéleszteni, és milyen szinten lehet beéleszteni, úgyhogy a kettőnk pályafutása az merőben más lett, és ez a módjúban is megjelenik, hogy én azért nagyon sok mindenben próbálok kísérletezni, és belecsempészni a zenekarnak a mindenféle dalaiba, és úgy jöttünk ide erre a Laffer Kúriába, hogy gyakorlatilag a Kőszegi Zsolt barátom, aki hát egy tündéri, és egy nem kevésbé jó zenésznek tartom, de egy tündéri ember, megkért, hogy vagy felkért arra, hogy a Laffer Kúriába, ami egy ilyen klasszicizáló épület, tartsunk egy koncertet, és én már ott játszottam más okból kifolyólag is, és akkor hát láttam, hogy cseng-bong az egész épület, üvegablakok, hát nyilvánvaló egy ilyen nagy bálterem lehetett, vagy nem tudom, hogy micsoda, éppen csak a márvány hiányzik belőle, tudod, ahol a zengetés az ilyen 6 másodperces lecsengéssel van, tehát talán a bazilika lenne ennél rosszabb, és akkor kitaláltuk azt, hogy hát ott az elektromos hangzás, amit egyébként mi koncertek, akár a klubok alkalmával játszunk, azt nem annyira vinnénk oda, mert egyszerűen nincs értelme, mert csak egy csatazaj lenne, úgyhogy így jött az, hogy egy teljesen akusztikus koncertet csinálunk. Egyébként egy ilyen teljesen full akusztikus koncertet 14-ben már csináltunk, ez az úgynevezett egy mikrofonos felvételek voltak, tényleg így, ahogy régen csinálták, körbeültünk, vagy ahogy a bluegrass zenészek is játszanak, nagyon sokszor, és akkor csináltunk egy a muzikumban egy ilyen elég érdekes felvételt. A lényeg az, hogy most egy kicsit ezt egy koncert erejéig visszakanyarodunk ki. Ez az a különbség, hogy akkor nagybőgőnk volt. Azért nagybőgő az egy nagyon puha hangszer. Tehát igen, a hangképe az egy nagyon puha. Tud kemény is lenni, és most tubánk van. És azért a tuba az meg pontosan az ellentéte, ugye részfúvós.
2: Az viszont lő.
1: Viszont ugye a Mazura Jancsi az, aki azt gondolom, hogy Magyarországon az egyik legkiemelkedőbb tubás, és hát ő nemzetközi szinten is eléggé jegyzett, és mindenféle előadásokat tartítottam ott a világban, meg fogja tudni oldani ezt a problémát. Ha nem, akkor ki van rúgva.
2: De szép. Hát ez egy izgalmas koncertnek hangzik, és valójában a dalaitok, az, amikor most új lemezt ugye hoztok létre, ezek vadonatúj saját dalok, saját szerzemények, vagy egy kicsit visszanyúlnak valahova, valahonnan feldolgoztok, mit akarnak az új dalok?
1: Általában nálunk úgy volt, hogy az első album kivételével, ahol több volt a feldolgozás, mint a saját szám, az összes többin inkább saját számok vannak. Mindig volt egy-két. Én azt gondolom, hogy a feldolgozással nincsen baj, pláne akkor, hogyha a blueson belül gondolkodunk, ez hozzá tartozik. Még a legnagyobb, nézzük meg egy Bonamassa lemez, vagy egy Beth Hart lemez, tele van mindenféle feldolgozással. Tehát maga a műfajhoz hozzá tartozik. De így, úgy, ahogy mondod, hogy azért többnyire saját számokkal van teli az albumunk, és most azt gondoltuk, hogy akkor visszafordítjuk ezt a dolgot, feldolgozzuk magunkat.
2: De jó.
1: Úgyhogy mi feldolgoztuk újra magunkat, az elmúlt 9 lemezből, vagy hülyeséget beszélek, 8 lemezből, meg 9 jelentből választottunk ki X mennyiségű számot, és azt dolgoztuk át. Ugye ez azért néha nagyon el kellett torzítani a dolgot, hogy tehát, hogy mitől feldolgozás a feldolgozás, de azért, hogy meglegyen, megtartja valahol, visszaköszönjön az eredeti felvétel is. Ez egy nagyon, ennek a legnagyobb mestere szerintem a Presser Pici.
2: Aha.
1: A Pici kétszer úgy nem játszik el egy dalt, ahogy a lemezen van. Uh-huh. És soha nem mondta azt, hogy nekem, amikor nagyon sokszor dolgoztunk együtt, hogy figyelj, Tamás, én azt akarom hallani, ami ott a lemezen. Mert vannak olyan előadók, akik tényleg úgy szeretnék hallani, ahogy az a lemezen van. Hanem mindig azt mondta, hogy alkossál. Hiszen ő is élvezi. És kétszer nem játsszuk el ugyanúgy a számot. De még a koncerten belül is, tehát hogy összepróbálunk egy számot, mondjuk zenekarral, és az utolsó másodpercben is még változik a dolog. Tehát az, ő egy, tényleg egy nagymester, és valahol ezt a féle gondolkodást, ezt egy picit így próbálta belém is, vagy én legalábbis elsajátítottam ennek egy pici kis szeletét.
2: Mindig improvizálni, mindig alkotni, mindig arrébb lökni egy picit a dolgokat.
1: Igen, hogy mitől tudod aktualizálni, mert ez egy pillanat. A zenei feljátszás az egy pillanat, és a következő pillanatban már más gondolsz rajta. Hányszor voltál, hogy feljátszottál bármit is, és azt mondtad akkor, hogy most világrengető volt, másnap felkeltél, és fogtad a fejét, hogy mit... kezedben van a harmonika, még már rég le kellett volna tenned. Biztos vagyok benne, hogy van, vagy akármi, egy gitárszóló kapcsán is. Egyik nap tetszik, másik nap már azt mondod, hogy atyaég. Tehát, hogy ez a féle folyamatos változás, amiben én azt gondolom, hogy ez tök egészséges egy zenész esetében, hogy így gondolkodik, az valahogy azért mindig időről időre meg kéne újítani, és mindig valami energiát kéne kapnom, sokszor magamtól, tehát egy számot ugyanúgy eljátszani 45-ször, 50-szer, nagyon tudom sajnálni azokat a
2: playback
1: énekeseket, tudod, akik elmennek egy ilyen sorra, és 30 év múlva is még ugyanúgy játsszák a számokat, igen. Szóval ez borzalmas.
2: Igen, a muzsikálás, amit klasszikusan muzsikálásnak hívunk, az arról szól, hogy ez egy szabad dolog, és ötleteket adunk egymásnak abban a pillanatban, és az improvizáció. Ez szerintem valami, ami a legcsodálatosabb része a blues zenének, hogy abban a pillanatban míg ördül ki.
1: Igen, pontosan, tehát hogy ez maga a zene, az mindig egy ilyen menekülési út a saját gondjaidból, és mindig ad egy teret, hogy átgondold az aktuális problémáidat, vagy éppenség az örömödet, vagy tehát, hogy az összes érzést, amit benned van, azt mindig át tudod fogalmazni. És ez egy nagyon nagy hatalom, és hogyha ezzel nem él valaki, az nagyon sajnálhatja. Mert ugye azok, akik nem tudnak ezzel mit kezdeni, azok játsszák azt mindig ugyanúgy pontról, hangról, hangra. Vannak azért ikonikus számok, ezt te is tudod, ha slágerről beszélünk, nagyon sokszor a közönség is azt kívánja, hogy ugyanúgy, ahogy megismert a rádióba. Tényleg vannak erre példák, de úgy alapvetően az egy zenésznek pontosan azért, mert mindig izgat, hogy a C után milyen hangot lehet még izgalmasan oda játszani, vagy ne legyen unalmas, most nyilvánvalóan elbagatalizálom a dolgot, de ez lenne a fontos, tehát, hogy mindig valami újat csinálni, valamit újabbba belekezdeni, de azért tartsuk meg a számnak az eredeti karakterét, szóval ez egy ilyen dolog.
2: Tehát valójában egy kicsit ilyet is várhatunk a szombati Mojo koncerten?
1: Igen.
2: Hát ehhez kívánok nektek nagyon köszönöm sok sikert, és sok fantasztikus pillanatot és sok improvizációt, ami csak belefér. Szabó Tamás volt a vendégem, akitől hát egy kicsi szájharmonikás vért tanulhattunk, és virtust tanulhattunk. Jó bulit nektek, köszönöm. Mi pedig robogunk tovább rettenetesen jó rockzenékkel. Szóval ne felejtsétek el, október 17 szombat, Mojo Acoustic Special Edition a Laffert kúriában.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

Szaszaveron, ez itt a 103.9 Rock FM. 1066-ba szaladunk vissza, és azon belül is Angliába, mert hogy október 14-én zajlott le a híres Hastingsi csata, amely alapjaiban változtatta meg Anglia történelmét. Vilmos normandiai herceg serege legyőzte Harold angol szász király hadát, és ezzel megkezdődött a norman uralom Angliában. A győzelem nem csak a király személyét változtatta meg, hanem az ország nyelvére, kultúrájára és társadalmi rendszerére is hosszú távon hatott. A francia nyelvi hatások például évszázadokon keresztül alakították az angol szókincset. Egyetlen nap, egyetlen csata, mégis olyan következményekkel, amelyek ma is érzékelhetők. A történelem néha valóban egyetlen döntő pillanaton fordul meg.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

139 Rock FM, gyerekek, hát az aranycsapat, Istenem, a sokat emlegetett aranycsapat bizony 1956. október 14-én játszott a Bécsben az utolsó mérkőzését. A magyar válogatott 2-0-ra győzte le Ausztriát, ám a történelem hamarosan szétszakította ezt a csapatot, amely néhány év alatt a világ futballjának egyik legnagyobb jelenségévé vált. Az 1956-os forradalom és az azt követő események miatt több játékos külföldön maradt, a csapat korábbi formájában pedig már nem állt újra össze. Puskás Ferenc, Hideg Kuti Nándor, Bozsik József és társaik azonban örökre beírták magukat a sporttörténelembe. Ez az évforduló nem csupán egy mérkőzésről szól, hanem egy korszak lezárásáról.

103.9 Rock FM, 1947 az a történelmi pillanat, amikor Chuck Yeager, amerikai berepülőpilóta elsőként lépte át igazoltan a hangsebességet. Vízszintes repülés közben a Bell X-1 kísérleti repülőgéppel végrehajtott történelmi repülés új korszakot nyitott a repülés történetében. A hangsebesség körül a mérnökök korábban komoly aerodinamikai problémákkal találkoztak, ezért az áttörés hatalmas jelentőségű volt. A repülőgép különleges kialakítása és a gondos tesztelés segített megoldani a kihívásokat. Ma már a hangsebesség feletti repülés nem számít elképzelhetetlennek, de Yeager teljesítménye fontos mérföldkő maradt. A technológiai fejlődés történetében gyakran egyetlen sikeres kísérlet nyitja meg az utat a következő nagyugrás előtt.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, gyerekek, 1872-be szaladunk vissza, amikor Alekszandr Lodigin, orosz feltaláló, szabadalmaztatta egyik izzólámpa megoldását. Az elektromos világítás fejlesztésén a 19. században több feltaláló is dolgozott, és a technológia fokozatosan vált alkalmassá a mindennapi használatra. Az izzólámpák elterjedése átalakította az otthonokat, a gyárakat és a városok esti életét. Ma már természetesnek vesszük, hogy egyetlen kapcsolással fényt varázsolhatunk egy szobába, de bizony-bizony ez hosszú kísérletezés eredménye. És ha már az elektromosságnál tartunk, gondoljunk csak bele, a modern rockkoncert sem létezne erősítő mikrofonok, fénytechnika és áram nélkül. A rock and roll történetének tehát a feltalálók is fontos szereplői.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Tippeljetek, hogy mikor jelent meg a Mici Mackó első kötete. Na, 1900, kitippel mondjuk az elejére, közepére, végére. 3, 2, 1. Hát gyerekek, 1926 az év, amikor a mai napon megjelenik a Mici Mackó című gyermekkönyvének első kiadása. A százholdas pagony lakói azóta generáció kedvenceivé váltak. Mici Mackó, Malacka, Tigris, Füles pedig a világirodalom legismertebb figurái közé tartoznak. A történetek első pillantásra egyszerű mesének tűnnek, valójában azonban barátságról, elfogadásról és az élet apró örömeiről szólnak. Hát, talán éppen ezért működnek ma is jól. A jó történetek ugyanis nem feltétlenül attól maradnak velünk, hogy bonyolultak, hanem attól, hogy valami fontosat mondanak az emberi kapcsolatokról. És néha egy kis medve bölcsessége is elég ahhoz, hogy más szemmel nézzünk a világra. Tiéd!

103.9 Rock FM, gyerekek, irány a stratoszféra, mert hogy 2012. október 14-én Felix Baumgartner, osztrák ejtőernyős, történelmi ugrást hajtott végre a stratoszférából. Mintegy 39 kilométeres magasságból a szabadesés során átlépte a hangsebességet, ami hatalmas technikai és emberfeletti teljesítmény volt abban az időben, meg mondjuk most is. A küldetés során különleges védőruhára, oxigénellátásra és gondosan megtervezett biztonsági rendszerre volt szüksége, mert ilyen magasságban az emberi szervezet számára életveszélyes körülmények uralkodnak. Az esemény megmutatta, milyen fontos a felkészülés, a mérnöki tervezés és a kockázatok alapos kezelése. A sportban a bátorság sokat számít, de a biztonság és a tudományos háttér legalább ilyen fontos.

FM 103.9 itt Rockon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön, liebe Gäste, tschüss, liebe Hörer, mal a jetzt, kann jetzt.

0: 103.9.
1: Come to